zenéni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül. Reggel 6-tól jönnek Balázsék. Igen, visszatértek a Szabiból, szóval itt a teljes táb. És mindjárt itt lesz

0: Az igazi mai sláger a Be Mine, a következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 3 óra után járunk, az éjszakai melósoknak kitartást. Itt vagyok és hozom továbbra is az igazi mai slágereket, meg persze jó utat mindenkinek, aki velünk együtt vezet. A legnagyobb kedvencekkel teszi.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig folytatódik, meg hát ugye a nyári hőség is alapvetően folytatódik, bár picit lájtosabban, na ez a bulikra nem igaz, nem sokára itt a Strandfesztivál, ahol természetesen ott leszünk, és aztán pedig egy héttel később Szegeden zárjuk a nyarat a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni, szóval figyeljük a műsorvezetőket és figyeljük a játékot, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket, most a Fastboyt hozom, ez a Good Life, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, The Kid Leroy és Justin Bieber és a Stay, Justin pedig nagyot megy ezen a nyáron. Coachella, foci VB döntő. A legnagyobb sokon ott van. Na én viszont, ahelyett, hogy megállnék, indítok egy újabb nagy kedvencet, egy igazi nyári favorit, Alex Kenji jön a Bambuléval, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék, és fontos, ma is jön a játék színpáros belépőkért. Csak itt a Rádió 1-en. És jönnek az igazi mai slágerek, és a következő órát például a Hype-on indítja Norma Jean Martinnal, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, most arra gondoltam, hogy jön Eva Max, szenzációs dal tőle, a Kings and Queens. És mondom újra, mert fontos, lesz jár.

0: játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk fél öt előtt, kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás. A friss infók szerint pedig egy újabb nagy ágyú, aki megállapodik a TikTokkal. A Disney. A friss infók szerint a tartalomgyártók már megkötésekkel persze, de akár filmrészleteket is használhatnak az új együttműködés keretében. A Rádió1.hu írunk erről is részleteket. Ez pedig az újabb nagykedves a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez, aki alig pár nappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, Európából, Olaszországban töltötte ugyanis az időt a gyerekeivel, akik hamarosan kezdik az egyetemet, szóval úgy gondolták, hogy ezelőtt csinálnak még egy nagy családi kirándulást, és milyen jól tették. J-Lo most David Guettával jön, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight!

0: zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára, tovább emelkedtek a termőföldárak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Virágzik a parlagfű Győrmoson, Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollen szórása egészen őszig eltarthat. Visi Noémi soproni házi orvost kérdeztük.
3: Ha tudjuk, hogy parlagfűre allergiásak vagyunk, a parlagfű pollenjére, akkor érdemes időben elkezdeni gyógyszereket szedni. Nem kell megvárni, ameddig nagyon súlyos tünetünk alakul ki. Aztán próbáljunk meg megfelelően szellőztetni, próbáljunk meg gyakran hajat mosni, például, hogy a hajunkba szálló pollentől megszabaduljunk. Próbáljunk meg úgy ruházatot cserélni, hogy azt is gyakran mossuk, kevesebb időt töltsünk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy nagyon magas számban fordulnak elő allergiének.
2: Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Győrmoson, Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton láthatja őket a közönség. Folytatódik a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a térségben csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 13-a van, az épülyök a névnaposok egyébként, szóval nekik sok boldogságot, én pedig ebben az órában sem állok meg, hozom az igazi mai slágereket, most például Lady Gagától ez az Abrakadabra, aki pedig üzenne, vagy majd napközben játszana, színbelépőkért 06 20 311 111.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a Rádió egy DJ-i, a Stadium X és DJ Metzger Niki, kiegészülve Sam Gray-el, Let Me Go, szenzációs a dal, és persze, hogy ők is, a Stadium X és Metzger Niki is fellép a Strand Fesztiválon, mert lesz Rádió Stage, és a színen is, a Szeged ifjúsági napokon, amire páros belépőket is lehet nyerni ezen a héten. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Wiz Khalifa és Charlie Puth, őket választottam, és a See You Again a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, egy szép reggelt mindenkinek. Hát, fázni ma se fogunk, nagyjából 30 fok a csúcs, amit mondanak, hétvégére pedig ugyancsak ilyen 30-32-33 fok, amire készülhetünk. Hattól jönnek Balázsék, előtt a Balázsék Beszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, az igazi mai slágerek közül pedig ez a folytatás.

0: Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytató!

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
2: Ez össze, hát de a történet a Georgina története.
1: De már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő egy eladó volt.
2: Eladó,
1: tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, 30-ek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és...
2: Te azt mondta, hogy teány.
1: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üveg, visszaváltom végül aztán. Eljegyeztek ezt a Georginát, hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várja, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, lagzi. Nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik. Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát van Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
2: Nagy...
1: Margit-sziget, jó, igen, te makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót.
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
3: Szerintem hátsókert.
1: Hátsókert.
3: Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
3: nem,
1: arra
3: nem,
1: gondolsz?
3: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó jöttek, kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
3: abban
1: jöttek.
3: Abban nincs ugye sok nekik,
1: igen, sok
3: elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnál? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
1: Egyébként az nem rossz.
3: Párizs?
1: Párizs nem rossz ötlet.
2: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba az összes turiszt.
3: Bekened Mike Rimmel.
2: Föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna.
2: Akkor,
3: de csak akkor azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
3: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek.
2: Egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
1: Aha.
3: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
3: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen, de
1: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda...
3: Nem, még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Viszont
3: kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. A George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta? Na, az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
4: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzöcsögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
4: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Á? Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Most így érted? Nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De Babótot kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Azért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Igen, azzal üldözik őket, és hozzájuk csapják.
2: A párakapuból érted pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiárdak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni.
3: Fogod meg egészes Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Betítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csináltod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján.
3: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegű, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magáhelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
1: Megy a szokás, várjuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
2: Zongorázik, megy a táj, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tudod adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
2: De nem, egy énekes, tudod.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát.
1: Valószínűleg egy Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki azért...
3: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen, azt gondolom.
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hátul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen döndi dúó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom, hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emilián.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjére elmész, oda ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: Tehát fővi a rossz fiúr, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Menjen mennyasszony táncba beugró.
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen, és a Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz, mi? Már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi?
2: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépés.
1: De mikor te vagy Tom Jones, azt mondja, hogy gyere, hát figyelj, az idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell néd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
3: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
3: Szerintem az esküvel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Akkor ön, igen. Hát végül is azért az esküvő a sokak, sok szempontból a nőről szól, az ő napja, igen, kell, hogy legyen,
2: a
1: nem?
2: A férfiak akarják.
1: Meg az, hogy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
3: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
1: Pestkintezed a hónod alját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó,
1: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Na, tehát
2: meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, hogy oda van, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
3: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit veszünk?
2: De mit veszel?
1: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül. Ne?
1: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy Pelé ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
1: neked.
2: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
3: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: babetát. Igen, ez most már állat, mindig bevált. Köszönöm.
3: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
3: az
1: a formát.
3: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Kell lennie.
3: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
3: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
1: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
3: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
3: Rodrigo?
1: Vannak.
3: Rodrigo?
1: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
3: Rodrigo mit hozottam a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, az tud illen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
3: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
1: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
3: Nem. Hát valami, amit tud így...
1: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
3: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
1: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
3: Igen,
2: oda,
3: azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
1: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most azért nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn kaparós sors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
1: Sutyó vagy?
3: Nem, nagy ölelés.
1: Ide, kibújjunk ide. Igen, na, ki jön ide. Egy óriási ölelés.
3: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
1: Amit tudod, te szavalsz
3: el. Igen, igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
1: Na most az én ajándékom jön.
3: Csókot, csókot. Igen, na. És akkor ott van ez a rímekbe szedett, amikor olyan a vége a versnek, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
1: Igen, jaj, nagyon rossz.
3: Megmutatja az arankának a pitában voltak. Tudod, ez, meg vannak
1: a ezek. A rím kellemetlen.
3: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat.
3: Igen, és akkor igen.
1: Gyűlne, Ronaldo, vigyétek ki. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, mi?
3: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
1: Már valószínűleg megkötik, igen. Mög kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
3: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendesen ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
1: Hogy?
3: Tehát például, hogyha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
3: és erre.
1: Csinál.
3: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
1: benne voltak a pontok.
3: És kellett szülni a két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít, tele van lóvéval.
3: Hát jó, de nem.
2: Jó, jó, de annyira hát... nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
1: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
3: De ugye nem egy
2: kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: Igen, 5000 dollár, igen. Ablak tisztítás, 3000 dollár.
3: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
1: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
3: A gurtnikat visszarakja helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
3: az így van, hát így van, hát racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
3: Hát így van, így van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A játszótereket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ismét lesz retro Sopron előadás. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győr-Moson Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is rendszeresen végzett ellenőrzéseket. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Ismét retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Bolodár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Stornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Stornó Miksát. A programról Bolodár Zoltánt kérdeztük.
3: Egy retro, nosztalgikus előadás, amiben tulajdonképpen a két világháború közötti időszaktól a háború utáni évtizedekig nagyon sok képet fognak a kilátogatók látni. Az úriembernek a neve talán nem ismert senkinek, de a Stornó név az nagyon ismert, hiszen ő tulajdonképpen unokája volt az idős Stornó Ferencnek, és a nagy Stornó, tehát az idős Stornó Ferenc, ifjú Stornó Ferenc elvitte tulajdonképpen az elsőséget az ismertségben, a városban, és hát az ő árnyékukban Stornó Miksa, az úgy hát nem nagyon mond senkinek semmit. Ugyanakkor elképesztő az örökség, amit hátrahagyott.
2: A programra a belépés ingyenes. A Maderspak kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. Folytatódik a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Jó reggelt, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, egy percen múlt el negyed hét, igazán nem szép, hogy mi akkor is késünk, ha nincs a Balázs. Hello, csajok!
6: Ez egy hagyomány.
5: És mit most már megtartjuk.
6: Jó reggelt.
7: De ez miért késés? Miért késés ez?
5: Jó, ja, nem késés, csak így egy kicsit. Olyan furin szólunk, Gyula, nem? Vagy csak én úgy átültem ide a főnöki helyre. Főnöki helyre átülsz, megőrülsz.
6: Egészen más a szemléletmód.
5: Igen, figyeljetek, 17 éve dolgozunk úgy a Balázsral, hogy ugye ő ül a pultnál. Illetve annak idején nagyon régen, még én kevertem, és akkor így csináltuk a dolgokat, és amikor, és most már én annyira hozzá vagyok szokva, hogy ott ülök, ahol most a Júli ül, szembe, nem kell ezzel az egésszel foglalkozni, hogy amikor ő nincs, és ide, Zsüli ide ültet, hogy akkor kevergessé, meg csináljál, itt ülök ezelőtt a digitális szar előtt,
6: és meg vagy zavarodva.
5: Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni, nem baj, majd belejön.
7: Lehet, most én abban az egészben az, aki nem figyel?
5: Persze.
7: És majd fogom,
5: néha valamit mondja, igen.
7: Igen.
5: Nem
7: na,
5: is miért? Úgy volt. Nem na, akarunk másról beszélni. Hú, de jó reggelünk lesz, te, ha már így lesz, nem figyelsz. Mi a strandon voltál tegnap?
7: Nem, csak most én akarok lenni a Balázs, akkor hogyha te nem tudsz Balázs lenni úgy, ahogy a Balázs szokott Balázs lenni, akkor valakinek be kell tenni az energiát ide.
6: Ki nap fogyatkoztad magad?
7: Igen, a gyerek nem akar strandolni tegnap, úgyhogy most örökbe adom.
6: Mi történt? Megtaláltad a legközelebbit?
7: Nem, hanem most egy baráti társaság felütötte a fejét az életében, aki fontosabb nekünk, mint az édesanyja. Igen, és ez van, úgyhogy egyedül maradtam a strandos igényeim, mert úgyhogy majd holnap újra bevesztük el azért, mert a szigetre megyek. De igen, szóval ez történt, viszont megnéztük a napfogyatkozást, mert a férjem szerzett olyan szemüvegeket.
5: Honnan szerzett?
7: Elment, és volt egy optika, ahol árultak ilyet, tegnap délben jött meg a szállítmány.
6: Pult alól,
7: és sorban álltak az emberek, és ment az üzekedés, és a férjem mondta, hogy egy csecsemőt a karjában tartó nőre ráüvöltött egy férfi hátulról, hogy miért hármat vesz. Miért nem csak egyet, azt adják igen.
6: Körbe. Adják
7: körbe, aha. És ez, de ez egy papír szemüveg, tudod így, amivel végtelen mennyiségű rendelkezésre állt. Óriási volt, azt a férjem, aki egy kicsit ennél, hát hogy is mondjam, így hát, izmosabb testalkat, mint egy csecsemőt a kezében tartó hölgy, és valahogy ő nem kapott ilyen megjegyzéseket. Pedig
5: nem
7: az egész társasházat vásárolt.
6: Ugye mi este 7 órakor eszméltünk, hogy ja, hogy mindjárt lemegy a nap, úgyhogy átkapogtunk a szomszédhoz, hogy van esetleg valami eszköze erre. Adott egy olyan hegesztő pajzsot, hogy amögé egész vekkelebe bújhatott volna.
5: Láttam a fotódat.
6: Hallod.
5: Igen, nagyon jól néztél.
7: De mitől a szomszéd, amiért rögtön hozzámentél? Honnan tudtad, hogy oda kell mennie?
6: Mert nekünk nagyon megbízható szomszédaink vannak. Ugyan van egy teljesen felszerelt, még mindig felszerelt autó alkatrész gyárunk, konkrétan egy egész üzem a garázsunkban, de hegesztő szemüveg, meg ilyesmi az nincsen. Úgyhogy fogtuk Zoliékat, felcsörgettük, nagyon örültek nekünk, és adtak egy ilyen hegesztő szemüveget.
5: Zolinak sok ilyen szemüvege van?
6: Zolinak mindene van. Zoliék,
5: na jó, de van. Ha én nekem lenne hegesztőgépem otthon, akkor ahhoz, de várjál, ahhoz mondjuk maximum egy ilyen szemüveg lenne, vagy pajzs. Ha én azt odaadom neked, mint szomszédasszonyom, akkor én mind nézem. Vagy Zoli leszarta az egészet.
6: Zoliék letojták, úgyhogy odaadták a hegesztő pajzsukat, mi kimentünk a Nagykörösi úti felüljáróra, egy kicsit ölelt. Julika belenézett a napba, 3 percig káprázott a szeme, addig pont beállt a napfogyatkozás, mire újra láttam, addigra le is ment. Úgyhogy körülbelül ennyiből állt az egész napfogyatkozás, de rengetegen voltak. Szerintem most tegnap azt mindenki nézte, hogy végignéztem itt az Instagramon, meg a Facebookon, kb. Mindenki ezt posztolta.
5: Nem tudom, én kimentem a tópartra, mert ugye kis családom még nem érkezett haza. Egy haverom hívott 7-kor, hogy ő nem nagyon tudja, hogy ezt honnan kéne nézni. Hát mondom, gyere le hozzánk, mert ő fönn lakik a hegyekbe, és ott abszolút kitakarja. Tehát mire elér kezdett az, hogy már lenne napfogyatkozás, addigra náluk lemegy a nap. Ő se jött le senki, kimentem a tópartra, 3 ember állt mindösszesen. Én figyelj, szerintem úgy ment el a fél országnak ez a tegnapi napfogyatkozás, hogy szartak rá. Tehát, hogy nem
7: volt teljes, és ugye ez maximalista ország. Igen. Nem lehet kiszűrni a szemükre fél.
5: Hát ahogy Dajcs Tamás megírta, hogy ugye ők annak idején még ezt el tudták intézni, de Magyar Péter már el se képes.
6: Féltek, hogyha valaki idén lemaradt, akkor jövőre is lesz.
7: Spanyolországban.
6: És be lehet ezeket foglalni már most, ezeket a jó kis utakat. Viszont a csillaghullást azt csak a gyerekeim nézték hajnalban, hallgattam, hogy húzogatják a székeket az udvarom. Ők kimentek, ők nem aludtak el, mi erről lemaradtunk.
5: Nálunk minden évben az volt, hogy ott mellettünk van egy ilyen szabad terület, a ház mellett, és oda mi kifeküdtünk a gyerekekkel, meg a békával, és néztük a csillaghullást. Gyerekek, megöregettem.
6: Ennyi?
5: Én megöregettem. Tegnap is ez elhangzott, hogy apa, ma van a izé, a csúcs, perzeidák jönnek, ahogyan a fogyatkozás, nagyon szépek, mondom, én biztos, hogy nem. Én, ha kifekszem valahova, az maximum az ágy. Igen, maximum az ágy, hogy vannak dolgok, amit így idősödő emberként elengedsz.
7: Idősödő rádiós emberként, mert nem úgy szívesen kifeküdtem volna, ha nem kellett volna reggel korán kelni, de hát ugye,
5: a 4:30 ez tudja.
7: Ez tudja, egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy hát a reggel kivet az ágy magából, és akkor idefelé meg tudom még tekinteni őket.
5: De nem vetett.
7: Nem vetett ki. Nem ölelt engem.
5: Hát meg már most mikor kellett volna az 4-kor elindulnod?
7: A 4-kor még látszottam, szépen bizony, azt mondták, azt ígérték.
6: Igen, 4:30-kor még egészen kellemesen sötét volt, úgyhogy még ha bármi lepotyogott az égből, aztán még láthattad semmi. Nézted?
5: Júlus, te nézted?
1: Hát.
5: Nézted volna.
1: 4:30-ra megyek.
5: Te olyan aranyos vagy, hogy azt gondolod, hogy én tudom, hogy melyik a te mikrofonod, mondjál?
6: Ne érdekes, mutogass, de...
1: Ugye én 4:30-ra megyek ki a buszhoz, de semmi nem volt akkor már.
6: Hát mert lefelé néztél.
5: A fővárosba.
1: Hát
5: egy csomó fény
1: van. Az majdnem vidék már, Budapest utolsó háza. Tehát ott látni.
5: Hallod, ez milyen arcos? Budapest utolsó háza.
1: Utánunk erdő van, kész.
7: Én nem tudom, ez most egy flex. Most flexel ezzel?
5: Én azt éreztem, hogy ez nagy képű. Hát tudod, aki Maldívra nyárt nyaralni, érted? Budapest utolsó házában lakik.
7: Ha Zsül kiül az erkére, akkor jó eséllyel leszel, tehát hogy akkor bármilyen vadállat lesekedhet, tehát vaddisznókra fognak egy zélat. És
5: az a bőző, hogy 8-dikon lakik oda, vagy? Tudod, oda nem
1: már
5: ugrik föl.
1: Már láttam fotót vaddisznóval.
7: De az alsó szomszéd volt.
5: Gyula maga a természet lágy öle.
7: De van ilyen, hogy ülsz a teraszon és kullancsos vagy?
1: Vagy nincs teraszom, kis erkélyem.
7: Erkélyetek van. Nagyon nehéz elképzelni az éles stílus. Tehát akkor ez egy emeletes ház az erdő szélén?
1: Ja, hát rét, és utána van erdő.
6: Ez egy kúria.
7: Rét. A Majorban, ahol élek, ugye?
5: Ez az, amivel tudsz arcoskodni, hogy én tulajdonképpen egy erdőben lakom. Igaz, hogy a 7-en 30 négyzetméteren egy panelban, de ez egy erdő. Hát gyerekek. Így van, tulajdonképpen tökre igazad van, lehet vele flexelni, patakpart és erdő.
7: Én azon gondolkodnánk kell, hogy mi történt ott az építkezés, hogy nem terjeszkedett tovább a város abba az irányba. Tehát miért mondták azt, hogy eddig és ne tovább.
6: A veszélyes hulladéklára akkor megállította őket.
7: Ez volt pedig, nem tudom, hogy esetleg ott volt valami makasítás, vagy valami.
1: Nem, tele volt sittel szerintem.
6: Így van, igen.
7: Sittesek.
5: Oda még egy utolsó házat építettek, hogy Gyulának jó lesz, köszönjük szépen, itt a város határ, ennyi, nem megyünk tovább.
6: A Lőszfal felé nem megyünk, mert az omlik.
7: De van például szennyvíz nálatok, Zsúl? Vagy pedig ugye az van.
6: Igen,
5: csak az van.
1: A pakak, tudod, hogy van.
7: A patában mossátok a ruhákat? Hogy
1: persze.
7: Mert hogy arra gondoltam, hogy ilyenkor a közművek ugye szoktak azért akadozni, amikor ilyen nagyon szélén lakik az ember, hogy van ilyen valami, ilyen porlasztóval szabadultak meg tőle, vagy mi a helyzet?
6: Hogy hozzá már nem jutottak el a közművek.
7: Igen.
6: Csak egy része.
7: A mókusok mossák a gatyáikat.
5: És egyébként meg megírták, hogy legyél kedves, fordítsál rajta, hogy te laksz Budapest első házában.
1: Igen.
5: Ez ugye? Tehát ahogy jössz befelé, akkor te vagy az első, és akkor ez így mindjárt jobban hangzik, mint hogy Gyula az utolsó házban lakik, nem, ő az elsőben lakik.
6: Csak,
5: ahogy beérsz, rögtön vele találkozol.
6: Csak nézőpont kérdése. Így van.
1: A legszélén, igen.
5: Te melyik a Juli mikrofonja?
6: Nem, én mindig én vagyok a béna, aki nem Julit kapja be eléggé.
1: Megoldom fél után.
5: Megoldod a Juli?
6: Mert neked ha sokkal határozottabb az orgánumod, és most én ülök a te mikrofonod.
5: De azért előtte, akartam rá tenni egy kis hangerőt, csak nem tudom, hogy melyik ez a sok bizgencsünk közül,
6: majd
5: melyik
6: majd
5: vagy te.
6: A Zsülcivel fixáljuk. Te is figyelj, kire cserélt le a lányod?
7: Nem mi akarok történt? Neveket mondani, de elmondanám, hogy 6 év alattiak ráadásul. Ez fel a legjobban, hogy 7 éves a lányom.
6: Mi többet engem tudnak?
7: Azt tudják csinálni, hogy szerintem a gyereknek nagyon hiányzik a közösség, és kezdetek visszaszivárgott az óvodájába. Azzal, hogy ugye hogy most másodikos lesz az általános iskolában, és visszaszivárgott az óviba, mert most ő ott segéd dadusként segíti a csoportot. Tehát jön, megy és intézkedik.
6: Ilyen munkaerőhiány van.
7: Az van, hogy kifigyelte őket, azokat kúrjogatnak, jól érzik magukat, és mondta, na ennek véget vetek, és beálltad, és imádják, nagyon cuki, jön, megy, intézkedik, altat, simogatja a hátukat, és akkor ül, mellette két kis csoport, és ő simogatja a hátukat, anyukáját, anyukáit.
6: De mit kereső ott bent? Vagy hogy került oda be? Vagy
5: bevették.
7: Bevették, mert ott lakunk mellett az új mellett, és akkor és néha átemeltem a kerítésen, ja, azt leszaladtam.
6: Anya elmegy a szigetelni.
7: Átadtam, mondjátok meg, hogy melyikünk ki. Aztán kit érdekel. Nem, hát az van, hogy így jóban maradtunk az óvodával. Tehát, hogy így nem szakítottuk meg a kapcsolatot. Nem volt ott most több mint egy évig, tehát nem járt így vissza, de most így megkifigyelte őket. Azok ugye kézműveskednek, meg a strandolnak az udvaron, hát azt nem jó.
5: Na,
7: az
5: hát nekem, akkor persze én is beugrom ebbe a dologba.
7: Igen, meg ugye most ő szenior, tehát no, járt, mondani, milyen már iskolába járni, tudod, ilyen alumni, így visszajár. Így,
6: és oltogatja a kicsiket?
7: Nem, nagyon törődő, igen, és ő azt élvezi, hogy ő most ilyen big sister.
5: Ez, ami az anyjának nagyon jól megy, az oltogatom a többieket, az majd később fejlődik ki.
6: Ő ilyen anyáskodó.
7: Nem, ahhoz legkisebb testvérnek kell lenni. Tehát ugye az van, hogy ő egy egyedüli gyermek, én pedig ugye háromból volt a legkisebb. És ez másfajta erőfeszítés.
5: Hát ha ott nem dolgozhat ki a védekezési mechanizmusodat, neked véged volt.
7: Azt mondták anyám, hogy úgy aludtam kiskorom, hogy az egyik lábam fel volt így hajtva, hogy ilyen rugásra készen. Hogyha bárki jön, akkor azonnal melkasba tudja rugni. Úgyhogy ennyit mondanék el erről, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Ehhez képest az élelem úgy azt, hogy Jézus Krisztus, akit éppen levettek a keresztről. Tehát így,
5: igen, kicsit nyugodtabb azt a környezetet.
7: Más, igen.
5: Na most akkor a kitelepülésen ott, ahol hogy hívjákunk lesz, akkor nagyon meggondolom, hogy éjszaka besunyogok-e hozzá.
7: A gyengék ne jöjjenek fel is. Aki oda akar férni a mackóhoz, vagy a vízes csuporhoz, pontosabban annak el kell viselni a mackó ölelését. Így van.
6: Ehhez nem kell legkisebb testvérnek lenni. Nálunk a testvéremmel ugyanez volt. Mi csak ketten voltunk, én voltam az idősebb.
7: De melyikőtök volt a legkisebb?
6: az öcsém volt a legkisebb.
5: Váltva
6: voltunk. Azok a fájtok, amiket pitoltunk.
7: Muszáj volt verekedni. Ez a 80-as, 90-es években ez egy kötelező eleme volt a szeretetnek.
5: Most nem mondjátok majd, ma a testvérek nem verik egymást.
7: Nekem úgy esett ki az első fogam, hogy a szomszéd bácsiba beleraptam.
5: Várj, de ok nélkül, vagy valamit tett az ember?
7: Nem, az volt, hogy ő is ilyen játékos volt, mindig játszott velünk, és nagyon szeret a Feri bácsit, és akkor a lényeg, hogy játszottunk, és akkor közénk állt, és akkor tudod, dobáltuk meg jutott minket, és akkor úgy éreztem, hogy ezt már nem tudom lenyűrni erővel, úgyhogy csalni kell, úgyhogy fogta, és így az alkarjába beleharaptam, és benne maradt a fogam. És aztán annyira örültünk ennek, hogy elmentünk a Mekibe megünnepelni. Szóval, igen.
5: És ki őrzi a fogat? Mert ugye ilyenkor a szülők a kiesett fogakat el szokták tenni, de akkor most várják, hogy a szomszéd bácsi őrzi.
7: Utána fogtam és lenyeltem, hogy a kálcium visszakerüljön a szervezetembe, mert arra szükségem volt, hogy nagyra tudjak nőni. Nem tudom, hogy hova lett a fogam, akkor nem gyűjtötték, ez csak ilyen úri mulatság.
5: Ez úri mulatság, meg a fogtündér, meg ez.
6: Ne hülyeskedjél már nekem.
5: Hát nekem egy sincs meg. Már nem most még megvan, hanem ilyen gyerekkori. Nekem anyám kidobálta az egészet. Mi a francot gyűjtöttünk volna?
6: Nekem anyám gyűjtötte. Bent volt az üveges szekrényben. Az üveges szekrény volt az, ahova mi nem nyúlhattunk be, vagy csak nagyon ritkán. És ott volt egy ilyen kis pohárka, és abban gyűjtötte a fogainkat. Hogy egyébként mi a célja egyébként annak, hogyha valaki elteszi egy gyerekfogát?
7: Nagyon nehéz amúgy eltenni a gyerekfogát, mert ugye csak néhány esik ki. Tehát az enyém a felé lenyelte.
5: Legtöbbi eltűnik.
6: Én egyet se nyeltem le. Anyám akkor a perverz mosolyjal csavarta ki mindig a számból a éppen lifegő fogakat.
7: Nekünk volt a madzagos módszer, amikor rákötötték az ajtót, azt tudom, de hogy aztán hova tűnt a termék, azt nem tudom.
5: Egy teljes generációt traumatizáltak ezzel az ajtós módszerrel. Hát az, mikor apád rákötötte a fogadra a madzagot, és láttad, hogy elindul az ajtó felé, és hogy majd becsapja, és hát figyelj, én ott szerintem ott mindenki összeszarta magát, az elsőnél még nem, de mikor a második is ez volt, akkor azért már tudtad, hogy mi következik.
6: Figyelj, mi a madzagig sose jutottunk el, mert anyukámnak volt egy ilyen fixációja, hogy ő nagyon szerette kiszedni a fogakat. Éppen...
7: Kurkászásnak ezt a fajta...
6: Volt benne valami ilyen
5: perverz... Pattanás nyomnak valakinek fogat szednek.
6: Egy ilyen perverz öröm, igen, és ő, ha éppen hogy csak elkezdett mozogni, tehát nem az...
7: Egyedül a karomettől történetről.
5: Rosszul van, cukros vizet.
6: Hogy fogta és nyitotta a számot, és már szedte ki.
7: Ez olyan durva, de én amikor a lányomnak kiesik a fogát, látom, hogy megmozgatja fogát, mert attól is így azt hiszem,
5: hogy... Fura kapcsolatban voltál anyáddal. Na, elmegyünk, földolgozzuk ezt az eseményt, amit a Júlia az előbb lefestett, jönnek a hírek. Lehet jelentkezni fekete-fehér igen-nemre, van még dárcos belépőjegyünk, azt arra adjuk, vagy az nap hallgatója? Most mit adunk? Pándorfi vásárlási utalványunk van, az ugye egy ilyen biztos ajándék, aki meg legyőz bármelyikünket, az még kap egy balázsékos ajándékcsomagot is, mint azt az egész ország nagyon jól tudja, a főnök forgatni van, úgyhogy majd hétfőn jön, vagy nem, ki tudja az ilyesmit.
7: De majd rácsörgünk.
5: Az biztos, persze, hogy fogja szeretni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás, futás, futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
8: Az Oak Street vége. A mozikban.
11: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
18: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
19: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
20: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint, válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standards-ben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
21: Új helyen a Jolaszombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100 000 forint visszajáró, beltéri ajtókhoz ajándékkilincs, aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jolaszombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
22: Költözne? Hova? Lignova!
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
24: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
25: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
26: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában, Szabadkán. Privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
0: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Vízpótlással óvja az erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős nagy és apró vadfajokat segíti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, köztük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Győrmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton lát. Adhatja őket a közönség. A Mazerspak Kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. 15 órától pedig meglátogatják a szálasi bunkert. A programról további információ található a Mazerspak Kommandó közösségi felületein.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beresztyén Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Jó reggelt, szevasztok, 3:47 lesz, 3 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: A lányokkal tartózkodunk ma és holnap adásban, mert hogy zajlik
3: a... összehanguló adás.
2: Az.
1: Tényleg. Az igaz egyébként, hogy összeállt?
3: A végén megtudjuk.
1: De már most
2: szerintem... Zsül, valami ficereg már?
3: Hogy vagytok?
1: Hogy állsz, hogy ez, Gyulus? Hát nem, most ez nyilván kevés idő ahhoz, hogy ez megtörténjen, de dolgoztatok úgy együtt, sok csajjal, hogy...
3: Köszönöm ezt a kérdést, Feri.
1: Nem, de ez tényleg érdekes.
3: Amikor a fonóban voltam még operatív vezető, akkor ez egy gyakori probléma volt, mert ugye az volt, hogy...
1: Hogy egyszerre jött mindenkinek.
3: Igen, és akkor nem tudtuk kimenni ki a mosdóba.
2: De körbeadták a tamponos dobozt.
3: Amit kötöttünk gyapjúval.
1: Nem vagy izével, barátnővel, azt is szokták mondani, nem?
2: Családtagjaimmal.
3: Nekem szinte csak férfi családtagjaim voltak. Úgyhogy
1: és velük nagyon nehéz.
2: A lányod meg még nem aktuális. Összehangolódik egyébként, igen, egy idő után.
1: Na, látod, simán. Ennyire voltam kíváncsi. Ennyi a válasz.
3: Nem tudom, hogy jogosult vagy a kérdésre, Feri. Tehát nem tudom, hogy feltelted ezt a kérdést. Felteheti ezt a kérdést?
1: Erről mi nem lehet beszélni. Velünk?
3: Nem azt, hogy velük általánosságban. Mi közöd van hozzá, Feri?
1: Hát azt, hogy kíváncsi férfi vagyok, és megkérdeztem, hogy ez létező dolog-e, mert olvastam róla.
2: Létező.
1: Azt hittem, hogy vagyunk ilyenbe.
2: Vagyunk. Összehangolódik, igen. Ha sok csajjal dolgozol együtt.
3: Én még hezitálok, hogy beengedjek a belső körbe.
2: Csináljunk majd egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, mert itt a szerkesztőségben az itt dolgozó kollégák nagy része nő. Úgyhogy majd egyszer végigmegyek egy ilyen menzesz naptárral, és akkor
3: megkérdezem. Igen, lesz a menopauza naptár, lesz csak ennyit szeretnék hozzátenni, hogy nem akarok azt mondani, hogy kevés az ifjú titán.
2: Mi a helyzet a hullámait?
1: Egy piros meg egy zöld lapot nyomtas meg ki, Laci, légy szíves, és akkor azt Eszternek odaadjuk, és ha olyan felé megyek, akkor csak így föltartod a pirosat. Jó, hogy ez, Feri, neked ehhez nincs jogod. Piros.
3: Nem tudom, most ízlelgetem ezt a kíváncsiságot, amit felütötte a fejét, hogy ez legális egyáltalán.
1: Egyszerű, természetes férfiúi kíváncsiság, hogy ez működik, vagy se. Ennyi volt benne, de már én dobom
3: az
1: is.
3: Az érdekel, hogy ennek megvan-e
2: a férfi... Első kávé után van-e kaki.
3: Hogy megvan-e a férfi megfelelője ennek a dolognak, hogy van-e, hogy összehangolódik a merevedésetek például.
1: Persze, mi tök máshogy, vagy ugyanazt a pornót nézzük. Persze, egy csomó ilyesmi van.
3: De nincs olyan, hogy Balázsra egymást néztek, és mind a kettőtök merevedése
1: most.
3: Nem?
1: Most megjött.
3: Vagy amikor ez történik, akkor mi a szobában szoktunk lenni, vagy csak ti ketten vagytok ott.
1: Nem, ott vagytok. Megnyugtatlak, hogy ott vagytok.
2: És oldalra sandítanak, és ott van Zsül is, akinek szintén csillog a szeme.
3: Zsülnek szerintem folyamatosan merevedése van, azért csillog a szeme. Az jaj, egy csendbe.
2: De ez már a vérnyomás miatt.
1: Gyulus, milyen jókat feltételeznek rólad. Látod, oda néz. Még megy előre.
2: A Zsül reggelente van-e még merevedés? Mesélj. Engedj be minket a legbelső körbe.
1: Már elmúlt.
3: Én nagyon félek abban a körből, hogy fog kiderülni Zsűrről egyszer. Tehát, hogy Zsűrt egyszer nem tudom, tényleg elrabolják, és akkor elkezdik felderíteni az életét, és hogy kiderül, hogy a munka után miket csinál. Szerintem
1: és annyira félre
3: sincsen.
1: Ismertük. Hát most gyerekek, ez a nyaralása. A férfi, aki állandóan a izébe járt, ugye? A Tátrába. Hogy kisázikó, jaj, de jó, hogy hűvös van, meg minden. 10 napig feküdt a Maldív-szigeteken mozdulatlanul.
2: Megtolta a luxit rendesen.
1: Igen, de hát most jön ki az igazi Zsűr szerintem.
2: Igen, megérkezett. Azt hallottad, hogy mi volt az utolsó napja ajándékuk? Hogy átköltöztették őket?
1: Hogy ők valami... Hova egy lakatlan szigetre? Ellátás nélkül?
2: Elvitték őket Máléba, hogy ott a reptéren egy kicsit hesszeljenek. Nem. Azt kapták ajándékba állítólag, de mondd el.
4: Mi? Egy szölöpös házra sikerült.
1: Szölöpösre.
4: Igen, tengerparton laktunk először, és utána meg átköltöztetek az utolsó napra ajándékként, egy ilyen upgrade-elték magát a...
1: Azt hittétek, hogy nászudosok vagytok, vagy mi volt?
4: Nem tudom, mi volt az indok, de szerettek minket, és ezért...
3: De nem az volt, hogy szét akartak költöztetni?
1: Te maradsz
4: külön-külön volt.
3: Csináltok egy másik házat, amennyiben folytatódik ez a rabazuri,
2: valamelyik
3: könyvfék át kell költöznie.
2: Magyarok voltak még rajtatok kívül?
4: Voltak sajnos.
2: Igen, volt sajnos.
4: Voltak, értettük, amit mondanak, sajnos.
3: De nem lehet, hogy csak nagyon válogató szókincsű nem magyarok voltak, akik hasonló ilyen balkán népe volt?
1: Há, vagy finnek, ugye? Itt rokonnyelv.
4: Nem, finnek nem voltak, nem volt. Biztos, hogy nem voltak, de magyarok.
3: Ne passzol nekem a szalonnát, milyen jó ez a dagadó.
4: Nagyon sok ázsiai volt, tehát azt tuti, azt ellepték a szigetet, de magyarok is voltak, igen.
2: És ez a cölöpös ház az ilyen üvegpadlós volt, ahol így benézel a
4: Nem, nem az a típus volt. Volt medence, volt, és ez a háló volt, amire így rá lehetett feküdni, és akkor közben folyamatosan
2: amit néha beengedtek a csápák közé.
4: Lested a vízbe lévő különböző állatkákat.
1: Így csináltad kockásra a hasadat? Ugye más edzéssel zsűrrá fekszik egy hálóra.
4: Így van, kockás lett.
3: Én nem tudom, hogy lehet-e értékelni a Maldív-sziget szépségét, anélkül, hogy ott legyen a veled pucéron lackó. Hogy tudod tász vele?
2: Nem tudsz el vonatkozni.
4: Nem, nekem
3: hogy
4: sikerült.
3: Hogy tudsz szép lenni ez az egész szigetcsoport, amikor nincs ott egy pucér Laci, aki kért téged, hogy az enyhén ilyen homokba bepanírozott popóját fotózd, miközben távolodik el a naplementébe. Hogy mit tud adni még a sziget így egyáltalán?
2: Isten,
1: semmit. Annak nyomorult hely az egész.
2: Annak a projektnek én a mai napig nem tudom a történetét. Ti elindultatok valahova? Reggelizni.
3: Reggelizni indultunk el. Én mondom, az volt az első napot. Cicanadrágom, még azt tudtam, milyen mi a sziget, meg egyáltalán elmentük reggelizni, majd hazafelé feltáltuk ezt a helyet, ami ott volt, uh-huh. És mire oda néztem, Laci már pucér volt, és mondta, hogy na, abból egy szögből kell csinálni, amit én mondok. Kövesd az utasításaimat, ha nem ugyanúgy történik minden, ki leszel rúgva, és akkor tudtam, hogy ez fontos. És volt minden szaladgálás, hempergés, amit el kell képzelni. Nagyon szerettem.
1: De legalább a második napot megvárhatta volna, nem?
2: Nem,
1: hogy ezt nem kicsit így aklimatizálódjon az ember. Azokat felhasználtad a képeket, Laci?
2: Na, hogy?
3: De úgy azért volt fel. Jó, mert akkor nagyon feszes volt, így a repülőút utáni vizesedés miatt. És az volt a fontos, azt meg kell dobagolni. Meg kell dobagolni, mert ha nem, ugye, hát akkor másnap már ugye jön az all inclusive a plöttyettség. Ezt azért nem engedhetjük meg magunknak.
2: Igazából Laci, ha kell, ha nem levetkőzik, bárhol vagyunk.
3: Ezt nagyon nagyra értékelem Laciban.
2: Kicsit összejövünk. Nem is kell, hogy igyon hozzá nagyon sokat.
1: Azt tudjátok, hogy ezt egyébként büntetik?
2: Ott mit? Ott nagyon.
1: Igen,
2: ott.
1: A mesztelenséget?
2: Aha.
3: De nem volt teljesen messze, mert homok fürdőruha készült.
1: Azt nem lehet homokkal eltakarni, ami ott van. Azt nem lehet eltakarni, úgyhogy ez kevés.
3: De voltak egy kis ázsiai családok, akik ott billegtek még a parton, és nagyon gyorsan szedték a kis lábaikat, akkor meglátták, mi folyik.
1: Hogyan ürítsük ki a Maldív-szigetek egyik partszakaszát?
3: Nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, szóval szerintem ez működött.
1: És ha most mondjuk, a Maldív-szigeti kormány vagy hatóság meglátja azt a képet Laciról valahol.
3: A Maldívok.
1: A Maldívok meglátják a szósőbe, akkor utólag is perelhetnek, Laci?
3: Levadásszák őt.
2: Kitoloncolják.
3: Betoloncolják.
1: Igen, eljönnek érte, és egyszer csak
3: visszatoloncolják.
1: Aj, de szép volt az. Én mondjuk idén is mennék valahova főnök.
2: Apropó főnök. Fogjuk mi ma dezinformálni, illetve informálni a főnököt?
1: Szerintem igen. Azt hiszem, mikor indulnak? 8-kor? 8-kor indul?
2: 9-kor.
1: Az utolsó, akkor az utolsó
2: rendben. Mi ez az ázás? Felkelnek, reggelizgetnek, wellnesselnek. Hát 6 órakor kell elindulni.
1: Szerintem Balázs kérte, azt mondta, kellek én elégszer 5-kor, meg 4-30-kor, legalább most hagyjatok békén. Hát akkor sokat nem tudunk informálni, mert 9 órától már ott van egy fél óránk, még órácskánk.
2: Azt tudjuk, hogy most az országnak melyik részén van?
1: Budapesten, tegnap Budapesten, és egyébként az van, gyerekek, hogy tudom, hogy jó ilyen hírvivőnek lenni ebben a dologban, de most mindenki, aki lát valamit ezzel a műsorral kapcsolatosan, azt azonnal kiposztolja. Az a helyzet, hogy nem lesz érdekes a műsor. De mindent tudni fogsz.
2: Azért lesz minden érdekes a műsor, mert szerintem direkt vannak olyan emberek, akik össze-vissza kavarnak.
5: De most a főnök, jó reggelt, szevasztok, ki láttam, mert mindig fölhozza, így ugye hát az ember, hogyha így benne van ugye a médiában, kérem szépen, akkor látja ugye ezeket a posztokat, ők most Kecskeméten vannak egyébként, mert nagyon-nagyon sok olyan csoportot láttam, Budapesten zajlott a játék jó része tegnapi napon, azt is láttam, de a főnök úr egy butik hotelbe le lett fotózva, ami bejárta a közösségi médiát, ahogy éppen megfáradva ott el egy butik hotel ajtajába, Kecskeméten.
2: Kecskeméten vannak.
5: Kecskeméten vannak, igen, tehát onnan indul 9-kor a játék, ezt hát mondom így.
1: Neki, fölhoz, a többiek neki, az,
5: hát
1: nem
5: a többiek az
1: biztos,
5: Isten tudja, hol vannak, azt nem tudom, de ők Kecskeméten vannak.
1: Na mindegy, ha tudunk valami infót, akkor addigra eldöntjük, hogy kiknek szurkolunk, hogy az elkapoknak vagy az üldözötteknek, és akkor ehhez mérten fogjuk majd tájékoztatni a nagy közönséget. Jó?
2: Közlekedési ennyi. Hírek, Dunavízállása, állás, és éppen kit hol látunk.
1: Illetve a fekete-fehér, igen, nem. Szia Ági, itt vagy még?
6: Szia, igen, itt vagyok.
1: Bocsát,
6: jó reggelt.
1: Sziasztok. Itt Anna jókorán bekapcsolt, csak mi itt közben a régi emlékeinket elevenítettük fel.
2: Elpucérkodtuk az időt.
1: Ja. Veszprémben vagy, és egy vegyipari gyárban gyártás előkészítő.
6: Igen,
1: de
6: igen, nyugodtan, ez így van.
1: Egy nyugodtan jár be az ember így a vegyiparba?
6: Nyugodtan, igen, egyébként nagyon biztonságos a munkahelyünk, én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
2: ha jól csinálod, akkor elvileg
1: igen, ha csak nem hibázunk. Egészen addig minden a legnagyobb.
2: Ha a tizedes veszőt jó helyre teszed, akkor már meg vagyunk.
1: Oké, Ági, kivel szeretnél játszani?
6: Én Eszterrel szeretnék játszani.
1: A legjobb választás.
3: Hát legyen. Legyen. Úgy képzelem el a vegyipart, amúgy, mint a Simpson családban voltam, amikor ment be Homer dolgozni, tudjátok,
2: a radioaktív erőműkön,
3: igen, hogy ilyesmiben spekulálok.
6: Ne gondoljatok ilyen drasztikus dolgokra.
2: De mi mire gondolunk akkor?
6: Nem kell félni itt semmitől, tehát tényleg minden nagyon biztonságosan zajlik. Minden feltétel
1: most
6: adott.
1: Most érted, a mosószer is vegyipar egyébként, tehát nem tudom, hogy mit gyártatok. Ugye,
6: hát az, növényvédőszereket.
1: De mondjuk az egyen bonyibb.
2: A maradékot kiöntjük a kis matakba.
6: Jó, ne is mondjatok ilyet.
1: Na jó, figyelj, akkor induljon a játék. 3-2-1, tessék!
3: Ágnes, itt vagy?
6: Szia, Eszter! Természetesen.
3: Van téma, amivel készültél? Vagy rám bízod magad?
6: Készültem. A kislányod is most megy iskolába? Jól tudom.
3: A kislányom másodikos lesz most.
6: Másodikos?
3: Bizony, hát szenior.
6: Le vagyok maradva egy kicsit. Nálatok
3: most
6: lesz
3: az első?
6: Most fogja kezdeni az első osztályt, nagyon-nagyon várjuk. Már megvettünk mi. 6 éves.
3: Akkor elég fiatalon megy. Korai. Mostában mindenki 7 éves szokott
6: muszáj lenni. Muszáj neki. Januárban lesz 7 éves, igazából nem tartom korainak.
2: Nem tartom korainak.
1: Júli! De jó volt elcsípteni.
3: Hogy elkapta. Júli úgy ült, mint egy nyeste duzzasztógáton.
1: Figyelt, szimatolt, és egyszer csak...
2: Bevérzett a szemem az erőalkotéstől.
3: Ugye úgy figyel, hogy még senki nem figyel. Én amúgy elsiklottam volna felette, de valaki megitta a kávéját reggel.
6: Hát ez nagyon rövid volt.
3: Nem volt rövid.
1: Szerintem egy 10-12 másodperc.
3: Ugye 50 másodperc, hoztad az 50. Figyelj, erre a férfiak büszkék, azt csak ennyit mondanék.
1: Hát sőt, ezt már kizsírjuk.
3: Ezt mondom, hogy ez már valami.
1: Jó, igaz, hogy ez tussal együtt, ahogy szoktuk volt mondani, de meg vagyunk az 50 másodperce. Ági, viszont van egy külön nyereményed, figyelj.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Na?
6: Ó, hát ez nagyon jó, szuper, nagyon örülök így is, köszönöm szépen.
1: Most őszintén kérdezem, hogy ezt te nem tudtad, hogy ez a külön ajándék? Mert úgy
6: meg... Nem, pedig komolyan hallgatlak titeket, de én azt hittem, hogy ezt csak akkor nyerem meg, hogyha ha jól teljesítek.
1: Hát igen, ugye a korrekt játék szabály az lenne, de hát...
3: Nem vagyok jó abban a helyzetben, hogy válogasson.
6: Jaj, nagyon rendesek vagytok,
1: ilyen, de jó. Jó szívünk van, mert mindig úgy meglepődöm, mikor valaki már így a hét második felébe se tudja, hogy még ez az ajándék.
2: Hát főleg úgy, hogy az első SMS-ek körülbelül a 4 óra 30-kor érkeznek, hogy szeretnék játszani a Pándorfos
1: ajándék utálláért.
3: Hallgatóséminget fogunk csinálni, ez lesz mostantól. Mindenkit megalázunk, aki nem tudja, mi a nyeremény.
2: Igen, sőt, neki kell bemondania.
1: Jó. Igen. Ági, ezt most még megúsztad, jó?
3: Ez az utolsó eltekintettünk ettől.
6: Jó, köszönöm szépen.
1: Puszi, hello.
2: Képzeljétek el, még soha életemben nem voltam Pándorfban.
3: Nem, nekem pedig most mennem kéne Bécsbe. Valaki, aki jön Bécsből, írjon már rám. Mert én nem akarok menni.
1: Viszont hozni kéne valami.
3: Kéne egy csomagot hozni. Nem voltál egy Pándorban?
2: Nem, valahogy ez elkerült még.
1: És a magyar verzióban, itt Budaörsön?
3: Vagy Polgáron. Vagy Biatorbágyon.
2: Voltam, oda már elkeveredtem, és azon gondolkodom, hogy létezik az, hogy ez a Pándorf nevű jelenség nekem eddig kimaradt, mert hogy amikor picik voltunk, vagy gyerekek voltunk, akkor ilyen osztálykirándulással azért mi mentünk, tudod, ami csak azt célozta, hogy egyrészt elmentetek a Safari Parkba, ott megnéztetek néhány nagyon fáradt puputevét, majd hazafelé útba ejtettétek a legnagyobb ilyen plázát, vagy ilyen bevásárlóközpontot, ahol mindenki... TDK, mi ez, kazettát
1: akkor,
2: vásárolt.
1: Amikor te gyerek voltál, és osztálykirándulásra jártál, akkor még nem volt Pándorf.
2: Nem volt még Pándorf?
1: Szerintem nem.
3: Vagy... Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már tínédzser, tehát ilyen 14-es koromban tudtam a létezéséről, de én sem voltam, szerintem csak ilyen, nem tudom, ilyen 20-es, tehát 18-es korom körül, valami ilyesmi, de akkor én nem tetszett, vagy valami, hanem azóta tetszik, hogy rájöttem, hogy mi a valódi funkciója.
2: Mi?
3: A valódi funkciója az, hogy kiszakadj a család életedből, összeszed magad a három vagy több olyan barátnőt, aki szintén erre vágyik, és megszökjetek. Én kimentem a barátnőimmel Pandorfba, és a harmadik üzletben először bementek a Linda csoki boltba,
2: pánikrohamot kaptam.
3: És a harmadik közben a pánikrohamok véget, leültünk egy próbafülkébe a földre, megettük a csokit, amit vettünk. Nagyon sokat röhögtünk azon, hogy miért ilyen nyomorultak az emberek, aztán pedig hazamentünk. De csak ezt, ajánlani tudom.
2: Ez ilyen nagy leértékeléskor legalább.
3: Bármikor, ott mindig nagy
1: leértékelés.
2: Nem, de van a nagy leértékelés, meg van a nagy leértékelés leértékelése. Tehát a szezon végnek a szezon vége, amikor akkor érdemes ám oda menni. Mert akkor megérkezel Ruhaországba.
1: Nem tudom, gyerekek, nekünk férfiaknak az büntetés. Tehát én egyszer mentem ki a BK-val, mondtam neki, hogy életem, azt csinálsz, amit akarsz, azzal jössz, akivel akarsz, de hogy én nem fogok bolyongani itt egy ilyen betonplacon a mikroházak között, és az egyikből ki a másikba. Figyelj, kicsim, csináljátok. Ez nem az enyém.
2: De van egy ilyen megőrző legalább?
1: Van egy szoba, ahol egy Playstation, olyan nincs.
2: A férfiak elfoglalhatják magukat.
3: Elmondom, a profik hogy csinálják, meg kifigyeltem. A profik úgy csinálják, hogy megérkeznek, de megérkeznek, leparkolnak a lehető legközelebb, bemennek a bőröndboltba. A bőröndboltban vesznek maguknak egy gurulós bőröndöt féláron, és utána azzal közlekednek az üzletek között, hogy ne kelljen fogni a szatyrot. Oh. Mindent, amit vesznek, beleraknak a frissen vásárolt gurulós bőröndökbe. Majd amikor végeztek, beülnek, még megesznek egy, nem egy tudom, valamit, egy lébegtézezembelt. Igen, és akkor utána beülnek a kocsiba, és hazagurulnak.
2: És egy kötelező óriás kerék?
3: Ott nincs óriás kerék.
1: De. Hogy ne lenne? Pándorban, persze. Mikor voltál te utoljára? Évek
3: amikor
1: óta
3: nem volt óriás kerék, akkor voltam utoljára.
1: Évek óta ott van egyébként.
2: Ez minden évben feltűnik, aztán utána eltűnik.
1: De nem az a lényeg pont egyébként, hogy látod a Gucci szatyrot? Tehát most egy gurulós bőröndel, az olyan, mint egy kirándulásban voltál, lettél volna,
2: nem,
1: érted?
2: Nem, a Laciét hátulról kiemel. Nem,
3: gyere, Laci, de,
1: hogy egy csomó, ott egy csomó szatyor, gondolunk a Lacival, hogy azért kell a sok szatyorral, a papír szatyorral menni, mert látják, hogy milyen menő vagy.
5: Igen.
1: A Louis Vuittonba is vettél, a Gucciba is vettél, meg van, a Adidasban, meg a Pumába.
5: Mai napig megkérdezik, amikor hozom itt reggelente benne, hogy Sephora-s szatyrod van. Hát igen. Tudod, ez a menő. Sehozom a kávétejszín.
1: Menőségi faktor lett egy Sephora-s szatyrod.
5: Sephora-s, nincs magyarul. Jaj, Zsül, majd
1: átlesz Sephora. Gyula, hogy lehet ilyen? Úristen. Gyerekek, és itthon nincs.
5: Nincs
1: Sephora. Úgyhogy az a világ legnagyobb biznisze lenne egy ilyet nyitni.
3: Derogálunk a Sephora-nak.
1: Igen, valószínűleg igen.
5: Igen, és akkor, amikor ezzel vonulok, benne a kávétejszín egy darab alma, nem kell belenézni, mi van benne. Köszönjük, hogy ó, Sephora-s, és elérzékenyülnek.
2: Szigorúan másfél euróért.
3: Tessék, emlékeznek rám a hallgatók. Voltunk Péterre Pandorsban, és a Wrangler, vagy Wrangler, nem tudom, hogy mondom,
1: Wrangler.
3: Ott valamelyikben, ott vettünk Péternek farmen.
1: Igen, és emlékezek, hogy Péter mennyire utálta az egészet.
3: Figyelj, Pétert a Zalando megmentette. Ennyit mondanék. Tehát a létezésében mentette
1: nem
3: meg
1: kell
3: az Zalando,
1: menni.
3: Hogy megbeszéltük, egyszer kipróbáltuk, mi a méret, és azóta csak rendelem.
1: Na, 7 óra van, jönnek a hírek, és akkor folytatjuk utána.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pack, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
17: Reklámot hallottak.
18: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
20: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
21: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
22: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
23: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja Soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
24: Kezdjetek el élni!
23: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
25: Ahány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
26: Mozi a csillagos ég alatt a Fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
27: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
28: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
27: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
28: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
27: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
29: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
30: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
17: Reklámot hallottak.
18: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. Tovább emelkedtek a termőföldárak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Virágzik a parlagfű Győrmoson, Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollen szórása egészen őszig eltarthat. Visi Noémi soproni házi orvost kérdeztük.
0: Ha tudjuk, hogy parlagfőre allergiásak vagyunk, a parlagfő pollenjére, akkor érdemes időben elkezdeni gyógyszereket szedni. Nem kell megvárni, ameddig nagyon súlyos tünetünk alakul ki. Aztán próbáljunk meg megfelelően szellőztetni, próbáljunk meg gyakran hajat mosni, például, hogy a hajunkba szálló pollentől megszabaduljunk. Próbáljunk meg úgy ruházatot cserélni, hogy azt is gyakran mossuk, kevesebb időt töltsünk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy nagyon magas számban fordulnak elő allergének.
31: Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Győrmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzés

0: Légvárbérlés.sopron.hu.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga

0: Balázsra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva lesz 4:18, ébredezik és reggelizik az ország.
2: Jó reggelizik.
1: Nem tudom, hát nyilván egy csomó van, tudod ilyenkor.
2: Tudjuk, ez ilyen szakmai minimum lenne, hogy ne kajával ügyél le a pulthoz, jó?
3: A szolidaritásban beleharapok ebben a burítóban.
2: Tartászol.

0: Csak hogy Julinek kell rosszul érezni magát.
1: Egyétek meg szépen nyugodtan, jó? Az a lényeg, közlekedési hírekkel azért nem traktálunk benneteket, mert egyelőre nem érkezett semmi csend és nyugalom. Viszont gyerekek, hát elkezdődött az, amire azt mondtam, hogy csak 9 órakor fog majd elkezdődni, mert 9 órakor, igen, összeálltam veletek, nem, hogy 9 órakor fog majd elkezdődni, hogy a Most Vantit című népszerű televízió műsor forgatását elkezdik jelenteni nekünk.
0: És már jönnek.
1: Igen. Itt van például a kérdés, hát szerintem ők még alszanak az üldözők ilyenkor, Kabát Peti meg Torgelle Sanyi tegnap este Szegedre érkezett.
0: De most ez jó, hogy mi ezeket itt bemondjuk?
2: Most mondom nektek.
1: Én is egyébként rájuk tépes.
2: A Torgelle Sanyi nem tud veszíteni, tehát hogy nincs ember, aki fizikailag vagy így kitartásban felérne a képességeivel.
0: De ez minek köszönhető vajon? Kompetitív? Hát, vagy csak egyszerűen annyira leszarja, hogy ezt mindent megnyerni?
2: Szerintem egy ilyen csendes, fókuszált ember, tudod, egy ilyen őserő, egy ilyen férfi, és egyszerűen úgy van, ő nem engedi be ezeket a hangokat, ő nem engedi be az izgalmat, ő megy és csinálja.
0: Ő egyszerűen csak beül a kocsiba, és húz el a pánatba.
2: Például, meg szerintem olyan, tudod, aki fog, és tudod, hogy átkocog egy mezőn, akkor felszáll, tehát hogy meg nem fogad el nemet, tehát úgy képzelem, mint egy ilyen modernkori cowboy, nem?
1: Egy gladiátor. Ott annak a párosnak ugye egy hátulütője lehet, hogy a Peti még nem érti, hogy miről szól a műsor.
0: Peti meg fogja érteni valaha?
1: Végére biztos.
0: Megkaptak egy szabálytömbet.
2: Berakta a hátizsákjába a Sanyi, és aztán mennek.
1: És futnak együtt. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most már nagyon összecsapnak a vélemények egyébként a műsorok kapcsolatosan. Laci, ugye, aki minden televízió műsort megnéz, ez nála egy ilyen szakmai ártalom, és gyűlöli. Tehát ő az a csávó, aki mellett nem lehet erről előre beszélni, mert fölordít, hogy azonnal hagyd abba, és ne kezdjél el beszélni róla, mert meg akarom nézni. Ő most teljesen ki van akadva, hogy az emberek, ugye, ahogy működik ma a világ, hogy mindent közvetíteni akarsz a saját kis fórumodon, Instán, Facebookon, hogy kirakták például már a tegnapi elkapást.
2: Igen. De ez tavaly is így volt, nem?
1: Nem, mert tavaly még senki nem tudta igazából, hogy ez a műsor, miről szól. Hát emlékezzetek vissza, hogy ilyen nagy megdöbbenések voltak, elkezdtek forgatni, és ugye az RTL akkor rakta ki csak a telefonszámot is, és akkor kezdte el hirdetni. De nem kicsit későn kapcsoltak, hanem lehet, hogy ez pont így volt. Jó, ma meg már mindenki tudja, tehát ha meglátod ezt a fekete autót, amivel vannak a srácok, akkor azonnal elkezdesz videózni, mert hogy jaj, ott a Balázs, ott vannak a többiek, és ott menekül a két narancssárga ruhás csávó.
2: De tavaly Facebook csoportok alakultak, ahol végigkövették mindenfelé az irányukat. Tehát ez tökre megvolt.
0: Úristen, elindul a nyál elválasztásom, hogyha magatlak rögtön el reggelizni akarok.
2: Bocsánat,
1: nem hagyhatja itt érted a reggeliének a felét.
2: És a másik, ugye most én Balázs képviselem, aki ugye folyton belezabálok a mikrofonba, úgyhogy most ezért ezt hozom bele.
0: Szóval egy poharat egy kis kanállal, és még azt is csörgesd.
2: Ja, tényleg, a sómat.
0: Az utolsó falatot.
2: Só és a... ugye, na mindegy, szóval a lényeg, hogy szerintem ez így oké. Tehát, hogy értem, hogy nem olyan, mint hogyha a tévében látnád nullára az egészet, de hát ez már sem megugorhatatlan.
1: Laci, egyébként meg ne görgesd a socialt, ezt akkor nem fogsz látni semmit belőle. Kész, na.
0: Nem tudja nem görgetni.
1: Ennyit erről. Jó, 9 után indul, majd akkor beszállunk mi is. Hogyha akarunk, most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
0: Na, olyan.
1: Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindenne be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog, szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
0: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
1: Szerintem az van.
0: Van?
1: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvébe távolságra.
0: Veszélyes sport.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
0: Elfingott tehát, hogy már működik. Egy pár gyertyát.
1: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
0: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki a leghangosabb?
1: Nincs benne, kérlek
2: szeretném
1: szépen.
2: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now. Őt jó, mert ő az ember, akinek olyan orgánuma van, hogy, hogy a téli, hideg téli éjszakákat ketté hasítja.
0: Amikor ordított, hogy Ráskó! Nem lazár!
2: Mi vagy te, ufó? Na őt, őt hozok vissza.
1: És a hajadat üvöltötte le.
2: Minden. Bármit leüvöltött.
1: Na, kire. Hallgassuk már meg, nézzük meg, hogy ő hogy indítod ezt. El tud indítani, Zsú? Nagyon jó. Ő ugye egy ausztrál... Na most ő mindent üvölt, csak azt nem, hogy Laci, ez nem lehet, hogy egy másik hírt nézünk? Jó, a lényeg az, akkor ezek szerint nem azt üvölti, először 98 decibelig jutottak el, ami egy igen szép teljesítmény, és azt mondta az apa, hogy ez nekem nem elég, gyerekek, a kevés. 98 az kevés, ez egyébként a 98 decibel, ez egy fura felhangosított fülhallgató.
0: Az elég jó.
1: Az egy elég komoly
2: de
1: dolog.
2: De ez a fajta fülhallgató, ami nekünk van itt, az, az kibírhatatlan.
1: Na, hát akkor ez az.
0: És az a lényeg, hogy megállsz a mikrofontól, mit tudom én, hány, meg van határozva, hogy milyen messzire?
1: Jó? Fél méterre.
0: Fél méterre, és igen? Azt kell kiabáljuk, hogy now.
1: De vagy inkább találjunk egy szaktanárit.
0: Egy szaktanárit.
2: A szaktanárban van, az íze van, annak azt lehet üvölteni.
0: Azt olyan, igen, olyan indulattal ki lehet magadból préselni.
1: Na, a csávót 122,4 decibelre fejlesztette föl magát.
0: Az minek felel meg?
1: Azt szerintem a légkalapács vagy utasszállító repülőgép közvetlen közelről.
0: Közvetlen a
1: hajtómű.
2: Légkalapács akarok lenni?
1: Nem, először találjuk ki azt, hogy mi legyen a szó, amit üvölteni kell.
0: Hát egyértelmű a szaktanári.
1: Jól lehet üvölteni a szaktanári?
0: Igen.
2: Jó a szaktanári, de volt még egy másik szó, amit mindig kiabáltunk. Nem volt előtte egy másik?
0: Hát a szívesen.
1: Szervusz szívesen, de azt nem kiabáltad.
2: Nem, de előtte volt még valami. Nem volt valami? Nem volt. Na jó, mindegy.
1: Jó.
2: Jó a szaktanári szerintem.
1: Akkor szaktanárival indítunk,
2: vagy
1: oké?
2: Vagy pedig csúlyogattunk, meg azt tudom, az magyaros.
0: Mennyi ideig kell csúlyogatni, vagy van valami, tehát hogy milyen intervallumban kell nekem nagyon hangosnak lenni?
1: Semmi, röviden, ameddig a szó
0: egyszer
1: tart.
0: Egyszer kell, hogy kiszóljon rá.
1: Jó?
2: Én a pofázacskó nevében kérdezem, hogy ezt ilyenkor a hangot előre képezed, erőből, torokból, vagy pedig oldalra? Hogy így akusztikusan.
1: Nem, alulról tüdőből nyomod meg, és egy dologra figyeljen nagyon, hogy a burítod
0: az vissza fog jönni.
1: Azok
2: ne. Jó, hogy van lehet a szemüveg, Feri, mert innentől ez munkavédelmi szemüvegként fog funkcionálni.
0: Repül. Akkor most okay, ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet.
0: Tehát Juli vagyok now, Juli vagyok szaktanári.
1: Igen, Juli vagyok szaktanári.
0: Oké.
1: Okay. Jó?
2: De miért nem azt üvöltjük, hogy Zsill! Zsill! Adás!
0: Vagy hogy a Feri az elem, igen. Adás!
1: Adás!
0: És erre mindenki beszáll.
1: Jó, tehát Juli vagyok szaktanári.
0: Jó.
1: Oké? Okay? Egy kicsit hagyd.
2: De már a Julit is üvölteni kell? Vagy csak
1: hát de te ne Julit üvöltsél szívemben.
0: De figyelj már.
2: Zavarodtam.
1: Úristen!
0: Ez olyan ez az applikáció, mint amit a múltkor rendeltél a Temuról, az a lihegős dohányzás leszoktatós cucc.
1: Nem, az egy nagyon jó működik, a Lacival azóta is használjuk.
0: Én is szoktatok.
1: Persze, elő, azt sem tudom, hol van. Jó, vagy Gévai, üvösd azt, hogy Gévai az szigorú.
0: Ezzel hitelesítem.
1: Jó, majd én tartom, tehát légy
0: szíves. De akkor egyforma távolságra tartsuk, akkor legyen itt minden korrekt.
2: Ide középre tenni.
1: Jó. Aha. Na várjál, de itt a mikrofonja, akkor ezt megoldjuk erre.
0: Azt
1: tessék, mert nem mindegy, hogy merre van, akkor Gévai szaktanári. Ezzel indítunk, ne hajolj közelebb.
0: Ja,
1: tessék.
3: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek,
2: meg vagyunk. Ez egy iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra,
0: amikor... Mennyi?
1: 117.
0: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
1: 117.
0: Mennyi voltam, hát múltkori?
1: 122 a csávó, de nagyon jó.
0: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
2: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
0: Igen. Hallod?
2: Igen. Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
0: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül.
0: Na,
1: tehát ez az első. Te sokat üvöltözöl otthon a családoddal?
0: Nem, már kinőttek abból a korból.
1: Már nem hagyja
0: most
1: meg őket.
0: Most már csak csendben tüntetek. Az sokkal vészjósult.
2: Akkor te nőttél ki abból a korból.
0: A gyerekek nőttek ki abból a korból, amikor már állandóan üvöltöttem. Volt egy időszak. estére a hangom is elment.
1: Igen, és semmit nem értél el vele.
0: Nem, ez semmit, de már elmúlt.
1: Hát jöjjön akkor a szakta.
2: Én ennél békésebb szülőek, én azt szoktam kérdezni, hogy szeretnél összeveszni velem? Emlékszem, amikor akkor összeveszett velem, az milyen volt?
0: Elég, hogy a szemed villan.
1: És igen. Érzi a fenyegetést.
2: És mindig azt mondod, hogy nem, én is így gondoltam.
1: Na, nem. Hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
2: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, föl, le, ahogy
0: akarsz.
1: Fekve. Tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
3: Ráskó szaktanári!
0: Ez biztos, hogy sokkal
3: kevesebb. Én kiszálltam, gyerekek.
0: A fal tele lett burítóval. Mennyi?
2: Nem értem, mi bajotokon.
1: 119.
0: Ó,
2: csak kettővel ugrottam meg azért.
3: Hát ne hülyéskedj.
2: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom. Ennyit mondok.
0: Én azt szeretném, hogyha a Zsül is ordibáljon egyet. De. Annak lenne igazán
1: Zsül kékje. Nem egy kiabálós.
2: Mert nagyon jól esett a hangszálaiban.
1: Úgy erőtől.
2: Úgy érzitek, hogy melegebb
1: lett. Ezután minden reggel csináld ezt a adásba. Jössz a hálószobában még otthon.
2: Nem a liftben. Ez a szöveg igaz. Az jó.
1: Tehát 117-119 gyerekek, zsenik vagytok.
0: Jó, de most a hallgatókat tudjuk tesztelni?
1: Nem, ezzel sajnos nem tudjuk a hallgatókat tesztelni, nem lenne rossz, de a telefonon keresztül nem lesz jó a végeredmény. Ja, ha csak nem hívod be ide a hallgatókat.
2: De Feri, akkor mutasd már meg, légy szíves akkor, hogy mi van.
1: Én biztos, hogy nem. Az én hangommal most, hallott, hogy még mindig benne van a hétvégi Oti buli, biztos, hogy.
2: Jó, Anna, igen? A fókuszcsoport jöjjön meg.
0: Anna.
1: Laci, lezárt a gépet, gyere, légy szíves.
0: Lefagyott
2: a hangomra.
1: Nem hallom.
0: Az applikáció. Mi lesz ennyi. A következő Guinness rekord? Valamit saját?
2: Azt mondják, hogy bocskor elhetett a kávés iszlédet.
0: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Okay? Na, tessék!
0: De várj. Tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
2: nem
1: jó?
2: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem. Jó, okay. Semmivel. Rákóczi szaktanári!
2: De ezt visszafogtad magad.
1: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
0: ez
1: Laci.
0: Nem, ez nem működik. Ez nem.
2: Na, most, hogy beskáláztunk, most a mundzsáról kellett volna kiabálni.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
0: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben.
2: Tessék.
1: 26 darab tojást.
0: Hogy került 26 darab tojást?
2: Ebben mennyi volt a
1: többieké? Aki erre járt, az a kezembe tette.
0: Jó nagy buli volt.
2: Tudom, hogy itt volt egy kis nehézség, hogy megértem, de azért
0: volt másfél év, amiről nem tudunk.
2: Tehát 26 tojás, az azt jelenti, ugye, hogyha jól számolok, 26 tojás, ugye, vagy ez 13 férfi,
1: így
2: és
1: van.
2: Hogyan tudta körülállni téged?
1: Hát ügyesen megoldottuk, ezt adásban csináltuk, és már ráadásul azt hiszem, hogy itt dolgoztunk.
0: De kitaláltátok minden idők leghülyébb Guinness rekordját, és akkor így került 26 darab tojás a kezedbe?
1: Vagy? Nem volt Guinness rekord, hanem ez egy darabig ment az interneten, hogy egy férfi mitén hány darab tojást tud a kezébe venni, és akkor ezt mi kipróbáltunk, hoztuk nagyon sok tojást, és 26-ig jutottam. Eszter, nézd meg! Nem, egy kézbe. Két kézbe? Egy kézbe. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
0: technikája,
1: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
2: És ki pakoltad? Magadnak pakoltad?
1: Igen, magadnak tudod pakolni a tojásokat. Egészen ide csuklóra is tudsz tenni, hogyha ügyes jó. vagy.
2: Én össze tudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenben.
0: Én a farpohámmal.
1: Várjatok, nagyon fontos, hogy üres, vagy teli kőbányai doboz.
2: Az mindegy, csak legyen kinyitva.
1: Tudom.
0: Én szerintem dolgokat tudok a számba venni. Tehát például kipróbálhatnánk egyszer azt, hogy hány darab szívószálat tudnék betenni a számba.
2: Egy nagyot.
1: Attól függ, mekkora a szívószál.
2: Próbáljuk meg lemétolgatni, hogy tűzoltó fecskendővel.
0: Tehát, hogy az szerintem, igen. Hogy
2: te pocok típusú nőnek tartod magad?
0: Igen.
2: Ez egy tartogatok. Tehát, ha egyszer lesz ilyen börtönszituáció, az nagyon jól fog jönni.
0: Szerezzünk szerintem egy csomó szívószálat, és egyszer számoljuk össze, hogy hány darab szívószálat tudunk betolni.
1: Minden családban van egy olyan ember, aki tud valami olyan attrakciót, amit senki más nem, és ezt állandóan előveszi. Uh-huh. Nektek nincs ilyenetek?
0: Bármikor tudok büfögni.
1: Hát, de azt szerintem jó, az sokan tudják.
2: Az egy gastroenterológiai probléma. Nem zárjul a gyomor.
0: Hogy mi a szuperképességed, amit így otthon tudsz?
1: Igen, és akkor ezt állandóan előhozza valaki a családban. Nyilván már rohadt idegesítő, hogy minden karácsony este van egy nagybácsi, aki...
0: aki megeszi az üvegpoharat, ha
1: bejön. Üvegpoharat eszik meg, nekem volt egy olyan ismerősöm, aki azt csinálta, hogy egy gyertyát vagy egy gyufát meggyújtott, és de csak bal orrlyukkal tudta, be tudta szívni a lángot. Most szőr meg bőr szerintem nem volt már az órába, és ez minden egyes alkalommal, amikor valami buli volt, általában ívott egyet, egy szár gyufa, ide tartotta egy centire az órától, és úgy oltotta el, hogy beszívta a lángot. Na, de, és ezt de, minden de alkalommal megnéztük.
2: Egy ilyen üzében, egy börtönben? Vagy egy...
1: Úgy hívják a település szívem, hogy Újkígyós. És ott lakik Kosta Miska, és ezzel mindent elárultam.
2: A Kózan Osztránnak a feje. Amúgy azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: De.
2: Észrevenni a nyelvét, és úgy tud spriccelni,
1: és még nem hívtuk be.
0: Én is tudok spriccelni.
2: Én hazamentem egy kicsit átgondolni a karrier döntéseimet, és utána pedig egy telalédi, nem tudom, reklámot szerezzük, hogy jó, Júli, ez
1: a nyálmirigyeddel.
0: De várj, igen. Hogy ez olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a
2: kobra
0: száját,
2: 11.
0: És hogy kiköpi a nyálat a szájából.
1: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, hogy itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigyel köpő csávó nem volt itt.
0: De mi kell történjen előtte?
2: Hívjuk, hogy
0: nyalogatás?
2: Nem, magától meg tudja csinálni, csak így simán ül és megcsinálja. Annyi, hogy most a francia ilyen bormezőkön garázdák, hogy de ide hívom.
1: Jó,
2: felhívom.
1: Szerintem ezért szívesen hazajön. Oké, hallgatók, írjatok ti, hogy ki az, aki a családban vagy, akárha ez te magad vagy, valami különleges attrakciót tudsz, és egyébként a család már ugye falra mászik ettől, de te ezt mindig meg akarod mutatni.
2: Itt vannak a rajongóid, Laci is picelni.
1: Szerintem jöjjetek össze.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
14: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
16: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
17: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
18: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
15: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
19: Madeinwood.shop.
20: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
21: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
22: www.napelemsopron.hu.
23: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
1: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban mindent megtalál, amire szüksége van. Csavarok, kötőelemek és a Fischer rögzítés technika teljes szortimentjét. Profi és barkács kis szerszámok nagy választékát. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszám szaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
2: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
19: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
22: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: A játszótereket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ismét lesz Retro Sopron előadás. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győrmoson Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is rendszeresen végzett ellenőrzéseket. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Ismét Retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Bolodár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Stornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Stornó Miksát. A programról Bolodár Zoltánt kérdeztük.
26: Egy retro, nosztalgikus előadás, amiben tulajdonképpen a két világháború közötti időszaktól a háború utáni évtizedekig nagyon sok képet fognak a kilátogatók látni. Az úriembernek a neve talán nem ismert senkinek, de a Stornó név az nagyon ismert, hiszen ő tulajdonképpen unokája volt az idős Stornó Ferencnek, és a nagy Stornó, tehát az idős Stornó Ferenc, ifjú Stornó Ferenc elvitte tulajdonképpen az elsőséget az ismertségben, a városban, és hát az ő árnyékukban Stornó Miksa az úgy, hát nem nagyon mond senkinek semmit. Ugyanakkor elképesztő az örökség, amit hátrahagyott.
25: A programra a belépés ingyenes. A Maderspak Kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. Folytatódik a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
25: Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:48 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hármacskán vagyunk mi is, de ugye a két kiváló kolléganő érkezett ma reggel, szervusztok.
2: Úgy ezzel gondolom, ilyen szoci izé lennénk, ilyen, nem tudom, ilyen...
1: Foglalkoztató,
2: igen. A két kolléganő.
1: Igen, ugye? Mert nem mondtuk tegnap nagyon, tehát hogy adás közben azért Balázs nem mondta, hogy ugye ma meg holnap nem lesz a forgatás miatt, csak a végén, ezért egy ilyen rövid magyarázattal tartozunk. Izsáknál az 1001-es úton hatalmas baleset, most szállt le a mentőhelikopter, és jött két tűzoltó autó is teljes útzár van, akkor elég komoly a probléma. Várjuk a többi közlekedési információt, ha van. Egy ausztrál csávóról beszélgettünk, aki Guinness rekorderré üvöltötte magát, végiglapozta az egész Guinness rekordok könyvét, megnézte az összes baromságot, ami benne van, ugye mindenből lehet Guinness rekord, és azt mondta, hogy ő lesz a leghangosabban kiabáló csávó a világon. A lányok nagyon ügyesek benne, 117 és 119 decibel, gratulálok.
2: De akkor megérkeztél te?
1: Így van, és sokkal kisebbet kiabáltam, viszont Eszter egy érdekes dolgot vetett fel, hogy van egy ismerős, aki ugye a nyelve alatt lévő nyál mirigyel tud lőni. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Figyelj, meg kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
2: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ezt ők is meg tudják csinálni, és azt gondolták magukról, hogy ők is egyedül vannak ezzel, tehát, hogy egy ilyen nagyon szuper képesség birtokában vannak, és egy csomóan írtak, például tegnap a fogászaton pont szembe spriccelt ezzel a nyálmirigyel egy paciens, írja egy vélhetően fogorvos.
2: Én is tudok nyálat spriccelni nyelvem alól, ha fújom az orrom, akkor a könycsatornámból spriccel.
3: Milyen
2: színusza lehet?
3: Igen, szép.
2: Nem tudom, nekem például még azt sem sikerült sose, hogy van, aki tudod így, ki tud az órán így röfögni ilyen, tehát italt, amit iszik.
1: Igen.
2: Az véletlen baleset.
1: Igen. Na, de az is akkor működik, de van, aki tudja.
2: Igen, ha megröhögtetnek mondjuk, miközben iszol, akkor néha kijön az orrodon, amiknek ki kell jönni.
1: Haverom a nyelve alól tudott nyálból buborékokat kifújni, amikor először megláttam, azt hittem, hogy buborék fújó van nála. Ez ugyanaz valószínűleg.
2: Igen, de figyelj, itt a statisztika. Sziasztok, én dentálhigiénikusként dolgozom, és szeretném jelezni, hogy kb. 10-ből 2 ember tud spiccelni a nyálmirigyével. Ez saját tapasztalat alapján mondom, a rendelőben szerintem teljesen normális. Hát igen, jó, a többi az nem fontos. Jó, az jól indult Szabina. Köszönjük szépen. Ez egy jó statisztika, ez azt jelenti, hogy akkor most 2, 4, 6, meg ki van még szerint, 7-en vagyunk, úgyhogy senki nem tud spriccelni a nyelvével.
1: A 2 pont nem jött be, mi?
2: Vagy csak még nem próbálták. De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod?
3: Tud?
1: Nem áll, Gyula!
4: Csak nem tudom irányítani.
2: Akaratlagos, ja. Nem, csak néha.
1: Uh-huh. De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted? De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön?
4: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
4: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
4: Valószínű, hogy az, tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsit vele több a nyálad, mint szokott olyankor.
4: Igen, hát...
2: Jó, az mindegy, most azt kell tudni, hogyha mondjuk hárman le vagyunk kötözve egy teremben, igen. Velünk szemben van egy ilyen érzékelő, amit ha kiiktatunk, akkor ki tudunk szabadulni, akkor te ki tud ennyit a szállt, és rá tudod spriccelni, mert muszáj.
4: A muszájból biztos.
2: Milyen trigger kell hozzá? Tessék, a muszáj, ez nekem elég. Ha ezt muszáj meg tudod csinálni, akkor igen. Az egy yes. Akkor Zsül megvan.
1: Mit mondasz az embereknek, amikor ez megtörténik? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ott állsz, meglátsz egy gyönyörű almát a piacon, vagy érted? Ott van egy fölhalmozott ilyen alma kupac, te meglátod, és egyszer csak...
4: Hát általában csukva van a szám, tehát nem nyitott szájjal, ugye, így megyek az a piacon, arrébb megyek.
2: És érzed, hogy mint a fogzuhany, így megcsapja a fogad hátsó részét, azt a...
1: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Nem mondd, hogy ez nem nagy.
2: Szerintem ez gyerekkorában mindenki gyakorolja.
1: Nem, akkor létezik? Hagyom abba, ha már nagyon hideg és sáros. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. illetve bocsánat, dízelt. Nem gondolom fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén.
5: De vajon milyen egészségügyi megfontolásból teszi mindezt? Vagy hogy indult ez az első fogadásból?
3: Vagy egy tüzelésről akkor az öreg?
1: Igen, egy kicsit az.
5: Magas oktánszámú.
1: Haverom nagyapja csináltatott magának egy koporsót, a szülinapján felöltözik feketébe, és ebéd előtt mindenkinek meg kell nézni, hogy belefekszik.
5: Úristen, arra egy fotót.
3: Mennyire teátrális a tízes skálán?
1: Egyébként, hát 11.
3: I'm dying all the time.
1: Most nézzétek meg, hogy fogok majd kinézni.
3: Mennyire vagy szomorú a tízes skálán? Józsi, mennyire vagy szomorú? Jó, hát akkor ennek fényében nem ülök örökös semmit tőlem. Képzeld el, hogy...
1: A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
5: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
1: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apád, Juli!
5: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
3: valamivel... De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
5: Hop-hop!
1: Produkció! Juliékre egy kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kellett?
5: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
1: Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
5: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, a történetekbe, basszus, annyira kellemetlen volt.
1: De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
5: Nem, azt én csináltam.
1: Azt is te?
5: Azt én, mondom egy
1: de ilyen... De te voltál hülye a családban, ha ne haragudj, bocsánat.
5: Tehát, hogy velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli. Igen.
3: Elfőtt az unikum.
5: Juli?
1: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
5: Szarakoztasd egy kicsit a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
3: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szóltam, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az abban nagyon jó volt, a erős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki. Úgyhogy nem kellett. De amúgy nem, igazából az van, hogy szerintem ott mindig rengeteg volt így a kölyök, szóval, hogy nem emeltek ki nálunk gyerekeket. Maximum megszégyenítés kapcsán. Ahogy elmondták ki neki, ki volt a legkínosabb, ami történt az elmúlt 2 hétben. Mindig voltak ki.
5: Igen. A mai napig terápiázzák.
3: Igen, nem, az őszintességnek ez a legfontosabb dolga, hogy megtapasztald azt, hogy mi történik, ha amúgy is mindenki tudja, hogy mi jó.
1: Egy nagyon jó felvetés érkezett valakitől. Na. Hogy azok írjanak, legyenek szívesek, akik a közvécékben összetudják szarni a plafont. Mert hogy azt hogy?
3: Hát szerintem az csak a nyomás. Ugye? A nyomás hatására működhet.
1: Én de azt... ott föl kell másznod ugye a vécéjünk.
5: Nem, nem. Mármint én nem szartam még összesen.
1: Kicsit meglepődtem volna gyerekek. A Juli azt mondja, hogy nem úgy csináljuk.
5: Nem, én csináltam, hogy. Nem, de egyébként, ha belegondolsz egy kicsit, egy közvécében senki sem akar ráülni a WC-deszkára, vagy ahhoz azért nagyon-nagyon furcsának
1: kell legyen. Folytasd.
5: És fölé hajolsz, és keresed a poszt, próbálsz valahogy kitámasztani, és van egy pillanat, amikor elveszíted az egyensúlyt. Hogyha elveszíted az egyensúlyt, és ez pont találkozik azzal a pillanattal, amikor elengeded a dolgokat, akkor ott bármi megérkezhet. Bárhol.
1: A plafonra?
3: Nem tetszik ez az egész hozzáállás, hogy Juli. Alapból miért kapaszkodsz? Az a baktériumokat enged a testedre. Tehát úgy kell bemenni egy WC-be, hogy semmihez nem érsz hozzá.
5: Kőkemény combizommal?
3: Bemész, tehát a térdedre kinyitod az ajtót, bemész, utána pedig gondati hullámokat bezárod. Ugye ez a következő. Tehát, hogy semmihez nem érsz hozzá. A ruháidat, azt visszagyűröd az egyik testnyílásodban, amit nem fogsz használni.
5: A hasadat
3: elég. Bármelyiket nem fogsz soha használni egyáltalán ebből. Utána pedig fogod, és megpróbálod a testednek a felesleges részét így befelé fordítani magadba, hogy egyáltalán tehát így összegubarodsz. És az egész az úgy zajlik, hogy semmi, tehát semmivel nincs kontakt. És gyakorlatilag onnantól kezdve pedig ez olyan, mint egy ilyen, mint a magasugrás előtti utolsó pillanat. Nem a magasugrás, amikor a sima, amikor ez a toronyugrás előtti utolsó
1: pillanat. Kicsit visszatartod a levegőt, koncentrálsz. Nagy levegő.
5: Igen, és gyorsan megszállod.
3: És a következő emléket, hogy már az autóban ülsz hazafelé.
5: És feltétlenül többen.
3: Igen. Szóval én nem hiszek ebben a kényelmeskedésben, hogy a tízé kitámasztod magad a fülkében, meg ilyesmi. Hát mi történhet?
5: Na de akkor tényleg, akkor azt hogy csinálja, aki oda...
1: Na, szerintem erre várjuk a jelentkezőket.
3: Ez, elmondom nektek, ez csak és kizárólag egy vékony ember lehet. Tehát ez az én elsődleges tézisem ezzel kapcsolatban. Mert egy kövér ember nem tud annyira lehajolni, hogy a plafonra fosson.
5: Na de hogy fos... De hát nem gyertyába mész. Nem,
3: hát az, mint összecsukulja magát, mint egy bicska. Érted?
5: Ha.
3: Tehát, hogy felfelé kell kerülnie a nyílásnak.
5: De miért bicskázik?
1: Hát azért, hogy fölfelé kerüljön a nyílás, érted? Plusz azzal összepréseled a gyomortartalmat, és még nagyobb erővel tudod kilőni.
3: Bár ha jobban meggondolom, egy nagyon kövér ember is tud ilyet csinálni, mert akkor nem is... Nem,
5: ha nagyon előre hajol.
3: Jó, akkor most kezdjük el. Tegyük azt az előnkben. Igen. Tehát, hogy meddig tudok hajolni, és akkor meddig tud ke... Hát ez nagyon bonyolult.
5: Várjál, ráfrissítek a falra, biztos, hogy lesz olyan, aki ezt
3: elmondja. Szerintem ez egy vékony ember nagy belső nyomással, iszonyatos alhasi krízissel.
1: Aki, akkor sem egy fölbe, egy nem mondjátok, ahogy tehát jó a felvetése magát a hallgatónak, mert nem, tehát ezt nem lehet megoldani. Érted? Akárhogy is. Ezt nem.
5: De ez nem csak városi legenda. Tehát, hogy én sose láttam még.
1: Én már igen.
5: Te láttál
1: én már láttam, én mindent láttam ott fönt. Nem is érted. Igen.
5: A kórhelyben.
1: Ott egy ebet
3: láttam. Én tudom, hogy hogy zajlik a kórhelyben az ilyesmi. Az, hogy először is kirendeled a babujást. A babujásra kéred rá.
1: Az segít, igen, az segít.
3: Arra rákéred a turókombócot. A turókombóc végén pedig a dupla espresszót, és aztán vársz. Ez a recept.
1: És akkor tudod, hogy ezt valaki megcsinálta, ha sunyogva jön ki a WC-ről, és nem néz oda. Tudod,
5: én ebben sem
1: utána, de utána mindig be kell menni, és ellenőrizni kell az étterembe a WC-t, mert biztos, hogy valami történt.
3: De valaki a fal mentén így de mi annak, hogyha ugyan ki, mint aki a lottón nyert? Mert én például azt láttam a férfiaknak, hogy nagyon büszkék ezekre a dolgokra, hogy úgy jönnek, hogy na, menjél nyugodtan!
1: Oké, de nem? Akkor rendesen történt meg a dolog. Tehát akkor a helyére ment, nagy volt, nagy szagga, akkor tudsz rá büszke lenni, ha bármi ilyesmi történt, akkor biztos, hogy sunyogva jön ki az ember.
3: Pusztító tűzként.
1: Na, még néhány ilyen fantasztikus teljesítmény, mint amiről az előbb beszélgettünk. Van, aki a fülét tudja mozgatni, külön-külön, akár ritmusra, az megy valamelyik ötöknek?
5: Á.
1: Fülmozgatás, nem?
3: Nekem megy a fülmozgatás, én tudom a fülmet mozgatni.
1: De külön-külön is? Tempóra? Hát, vagy csak mind a kettőt?
3: Nem csak az egyik, nem egyszer tudom a kettőt.
1: Á, a kezdő, nem rossz.
3: Nem
1: kezdő,
3: most nem csináltam semmit, Feri. Tehát konkrétan az, hogy nézel, hogy kezdő.
1: A mikrofon. Nem, hát ahhoz képest, hogy a hallgató külön mozgatja.
3: De most csinálja, ne csinálja. Deriüljön ki, mozgat.
5: Tényleg.
3: Köszönöm szépen.
1: Jó, nem kezdő, visszavonom. Tudnak homályosan nézni szándékosan?
5: Azt bárki tud, tehát ebben mi a...
1: Nem tudom.
5: Hát mi? Simán tudok. Te nem tudsz. Nem is kell hunyorognom
3: hozzá. Glaukóma kell hozzá csak.
1: Hogyha így összehúzod a szemed.
5: Hát simán.
1: Jó, ez semmi.
3: És tudjátok a szemelőköteket így felhúzni, és a másik kérdéseket
5: eldolgozni? Ha nem lenne botoxolva, akkor simán. Nem, egy időben tudtam, most már nem megy.
3: De bebotoxoltad a homlokodat? Hát, miért csináltál ilyet? A mérges áncolat? De akkor honnan tudják, hogy mérges vagy? Szavakkal?
5: Azt, igen. Összehúzom a szemem.
3: Én ezt nem adom. Tehát a mérges ráncok nagyon fontosak. Ez egy stratégiai jelentőségű ránc.
5: Fogd meg a söröm 10 év múlva.
3: Ezzel fogom a HB ceruzát.
5: Oda bármit. Telefontöltöt is be lehet rakni.
3: Így.
1: Tesóm részegen lerak egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszette a fenekével.
5: Micsoda?
1: Tehát letesz egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszedi a seggével.
5: Jó, de lány vagy fiú?
1: Nem tudom.
3: De ez úgy történik, hogy izommal csinálja, vagy pedig vákumban, mert...
1: Nagyon nagy kérdés, nagyon hogy egy métert. Ha egy métert vákumban föl tudsz szedni, az nagyon kemény. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus képességeket, amiket magatokból hát elárultatok, jövünk vissza a hírek után, van még egy fontos info, 2 autó Újpesten ütközött, Árpád út, Rózsa utca kereszteződésbe, és minden hatóság a helyszínen, 2 perc múlva lesz 8 óra, jövünk vissza mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4 per B.
15: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
16: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
17: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
18: Autós iskola kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
19: From home.
18: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
19: From home.
18: Több mint 20 szerződött oktató.
19: From home.
18: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
19: From home.
18: Részletek fromhome.hu.
20: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D
5: 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispát keresse. Címünk Hegykő iparterület.
19: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A Kis Autós Iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a Kis Autós Iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
20: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
21: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
22: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Vízpótlással óvja az erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős, nagy és apró vadfajokat segíti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, köztük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Györmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton látható. Adhatja őket a közönség. A Maderspak kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. 15 órától pedig meglátogatják a szálasi bunkert. A programról további információ található a Maderspak kommandó közösségi felületein.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
23: Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
24: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk 10 perccel.
2: Jó reggelt!
1: Hello, bello.
2: Hello.
1: Na, várjátok, kicsit összezavarodtam, itt a keverőpultnál meg vagyunk. Megérkezett hozzánk a szilvafácska. Oh. Ettetek szilvafácskát?
2: Szilvafácska?
1: Igen.
2: A szilvafácska?
1: Na, szilvafácska, mi ez?
2: Az egy dal.
1: Igen, de ez nem egy dal, hanem...
2: Hanem édesség?
1: Hanem Magyarország cukormentes tortája. Képzeljétek el, iszonyatosan szexin néz ki.
2: Köszön egyet nekem, Laci.
1: De várjál, megjött a bíborfehér is. Melyiket akarsz? Szilvafácskát vagy bíborfehéret?
2: De csukott szemű teszt, és megmondom, melyik meg.
1: Jó, hogy melyik a cukros, és melyik a cukormentes.
2: De most ez ugyanolyan ízű, csak más, csak a cukor? A
1: nem, ez tök, nem. Két tök más torta. A Promenád kávéhez Balatongyörök szilvafácskája lett a cukormentes. Ebben az emlékek vannak a nagymama kertjéből.
2: Azt hittem a nagymamából.
1: Nem, de reméljük, hogy nem. Nagyon-nagyon szépen néz ki, és van a bíborfehér, ez is Magyarország tortája, mert ez ugye megmaradt, hála Istennek. Egyébként mit szóltok, hogy változik a kis augusztus 20-a? Há, arról majd beszélhetünk.
2: Azt mondom, hogy szerintem megváltozott a társadalmi hozzáállás a bulizáshoz. Rájöttünk, hogy nem a nagy durogtatások nézése majd haza, oldalgás lesz majd az igazi megoldás, hanem a nagy mulatságok.
1: Hanem táncikálás, meg ilyenek. Gyorsan mondom közben, hogy a Gyulai kézműves cukrászda, hazai csapat mégiscsak Békés megye, ők nyertek most ezzel a bíborfehérrel.
2: De az van túrós, nem?
1: Igen.
2: Szeretném még annyit elmondani a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban, hogyha igazán odafigyelnek a szavazókra, ezek az emberek, akik szervezik ezt a rendezvényt, akkor a nyers csoportnak lesz egy saját borsója. Vagy nem kell, hogy stage legyen, csak legyen valami, emlékezzük meg a nyersesekről, mert azért ők minden napi küzdelmeket vívnak. Tehát hogy lássuk be, hogy annak a csoportnak társadalmi jelentősége van.
1: Megérdemlik. Laci beadja Eszter szájába. Jó, ez a mai adás.
2: Ez egy nagyon sok fronton veszélyes mutatvány lesz, de jó, erre már régóta várunk, Laci.
1: Jó, is ki. Meg. Így van, legyen ez, legyen ennek fültanúja.
2: De rak bele, de ne csak egy. Ne zábízni magam, Laci, mert fontosan tudom, hogy kivel állok szemben. Add neki.
1: Kötözzétek be a szemét. Nagyobbra. Azaz. Laci nem a prószter, mert azt mondta, tudod, ez gyönyörű rétegekből áll. Na ez melyik?
2: De fai torta.
1: Melyik ez? Ez a bíborfehér vagy a szilvafácska?
2: A bíborfehérben ugye túró van, meg gyümölcsök, bogyós gyümölcsök. Túrós. Ez tudod, hogy túrós. Ha, csak nem Laci, de... És Fincsi? Ropogós.
1: Roppanós.
2: Ropogós, túrós. Hideg. Ezt jó. Kicsit hagyjuk, én szobahőmérsékletem.
1: Igen, meg kicsit Esztert is hagyjuk, meg szerintem le, a másik tortával.
2: Legközben meg teljes szeletet adj a számba. Ja, igen, de te, tettem, hogy jó. Az a cukormentes, az meg a szilvafácska. Az már melegebb. Sejmes. Jönnek az ízek hátulról? Szilvás, fahéjas. Igen. Nekem most az igazság, hogy neked nagyon szép.

0: De...
1: Melyik ízlik jobban?
0: Lehet, a szilvásos jobban.
2: Most szilvás vagy.
1: Cukormentes.
2: Pedig ugye a augusztus 20-a, igen.
0: Abszolút távol
2: állt. Én is így vagyok vele. Távol
0: állt, hogy... de most azt kell mondjam, de lehet, hogy amúgy tök őszintén nem szabad ilyen hidegen enni ezt a tortát. Ez túl hideg.
1: Kicsit kienged mindjárt.
0: Jó.
2: Ugye a Magyarország tortája mindig augusztus 20-án kerül bemutatásra, de mi szerencsére ebben az évben is kikönyörögtünk magunknak, hogy annyira hozzanak egyet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok. Meg szerintem egy tök jó, hogy még ezt is oda tudtuk tenni így augusztus 20-a mellé, ezt majd Budapesten lehet szerintem először megkóstolni, illetve talán vidéki városokban is lesz, azt nem tudom. De amit Eszter elmondott, az tökre igaz, hogy ugye a tűzijáték az maga most egy ilyen fényfestős sztorivá válik. És így van, ugye a fél órás volt eddig, ez most maga a tűzijáték rész, az mindösszesen 10 perc lesz, és a többi az pedig zenés, fényfestős dolog lesz, és az is igaz, hogy az milyen jó lenne, hogyha ha inkább itt most arra koncentrálnánk, hogy akkor menjen együtt az ország, legyen buli, a nyestesek is szórakozzanak velünk, és mindenki.
1: De nem az volt, hogy ez előre már ki van fizetve, már jó ideje, és hogy akkor ezt el kell lőni, mert hogy meg már meg van rendelve, meg lejár a szavatossága ezeknek
0: nem.
1: A...
0: Szerintem az van, hogy már a megrendelt dolgokat ugye felhasználják, és akkor nem rendeltek, tehát nem
1: újat.
0: Igen, nem azt mondom, nem lett teljesen kiteljesítve a potenciál, nem csak a foglalót fogjuk átdurogtatni. Valami ilyesmire emlékszem. De olyan kéne egy kivetítő, ahol pedig az ország összes Kossuth teréről mutathatnák a bulit. Tudom, mint régen volt a chatrulett. Tehát van egy bulit, és akkor minden Kossuth téren legyen egy buli.
1: És akkor mondhatod azt, hogy de jó lenne most Debrecenben lenni.
0: És akkor mutatja egy Debrecen, és akkor ott a helyi nyestesek
1: nyomják.
0: Igen, igen.
2: Nem is Debrecen üdvözölni, érted, nem tudom. Nyíregyházát, Nyíregyháza,
0: Sopron. Ilyen nem fog megtetni soha.
2: Jó,
0: amíg éle! Nem fogjuk üdvözölni Debrecen.
2: De Sopront fogjátok? Sopron jó?
0: Nyugati dekadenciát?
2: Azt se üdvözöljük.
0: Senki nem üdvözlünk. Sajátjaik az üdvözöljük a megyében. Máté Szalka, Kisvárda.
1: Emlékeztek arra, vagy megvan még az emlék, amikor 99-ről fordultunk át 2000-re, és akkor volt egy ilyen körkapcsolás a világ minden pontjáról, óriási showműsor, mindenféle őrültek háza, és akkor Magyarországot kapcsolták a ködben, egy ilyen nagyon szomorú uszály, így ment el így a Dunán, de volt semmi, néhányan így lövöldöztek, de tudod, így a pompák jöttél Dubáj, óriás tűzijáték, hatalmas karnevál, fesztivál hangulat Magyarország.
2: Jó, könnyű neki, érted, ott nincs köd, meg jó idő van. Szilveszter.
0: De mi arra voltunk akkor büszkék, Juli?
1: Mi
0: arra voltunk akkor büszkék, hogy még ilyenkor is dolgozunk.
2: És most tudunk ilyet is.
1: Költséghatékony volt. Reszkedtünk, hogy át tudunk állni.
0: Így van.
2: Na, ezzel az ilyenkor is dolgozunkkal kapcsolatosan van egy hírem, de majd később hozom be, mert van egy lebeszélt interjúnk. Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
1: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
2: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzeljétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
1: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
2: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
1: de
2: anonim.
1: De az
2: anonim.
1: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
2: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
0: Ő bármiben játszik.
2: Ja. Egy anonim alkoholistát
0: is. Most miért? Nem mehet el oda úgy, hogy mit tudod, a vasállarcos?
1: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
2: teljesen
1: gyűlés.
2: Olyan.
1: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
0: Nem így működik.
1: Problémáival.
0: Nem. Ott úgy vagy bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
2: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
0: Igen.
1: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
0: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
2: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
0: Minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futnál össze vele, hogy oké, de hogy...
2: Értjük, értjük, ne is jársz ilyen, ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most volt...
0: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
2: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
1: Átállt
2: más,
0: ki az a ti?
2: Ti nők. Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszer, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
0: Híres utolsó mondatok.
1: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
0: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
2: Na várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
0: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történik meg a kis mennyiség.
1: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
0: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
1: Megérdemlem.
2: Hát, mi lehet? Kicsit megérdemlem, de ez nem visszaesés,
0: nem? Nem csak, hogy megérdemlem, hanem hogy így, tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom azt a fiókot.
1: És 5000 plusz kalóriát.
0: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
2: Bizony, az kemény tud lenni.
0: Ugyan, ez a legdurvább.
2: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
0: Ez önhazugságnak.
2: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
0: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
2: Nem, 1. Egy.
0: Egy éve van így?
2: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap
0: tudom, epiázott. És ebben az egy évben mióta csak néha iszik volt, hogy berúgott mondjuk?
2: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
0: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
2: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy igen. tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt, igen. Sziasztok!
2: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy ő neki sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
3: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmjön, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van ilyenkor, megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működött, mert akkor átment kvázi szociális bó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőn ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
2: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
3: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább. És ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amit, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt.
2: Jó,
3: gin tonic
2: ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
3: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, hát tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
2: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
3: És akkor
2: egy
3: megint van.
2: Ugye?
3: Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
2: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
3: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegnek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
2: beraknak,
1: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező...
3: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortról, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tabletát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
0: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
2: Nem tudsz,
0: amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
3: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, hogy az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyóllal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
2: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
3: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
0: Tudomosítottál egy fontos gondolatot? És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, ott fogunk külne piros magyarosokat.
3: Az anonim csokoládé függőt, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
0: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
2: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
3: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami le lesz csúnya Magyarországgal
0: írva. De mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
3: Ja, nem mondja, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudja mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
2: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
3: És a 36 fok, és az izzadás, és a nácium hiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
0: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem magában. Hányszor
3: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
2: Igen, utána már nem érdekli.
0: Jézze, de Ágában, én is kint voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy ez így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
3: Abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
2: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki akkor azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
3: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
2: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
3: Érted? Persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
2: Nem, ez egyáltalán nem
3: jó. A Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
0: Nagyon fontos üzenet.
2: Köszönjük szépen neked, köszönjük szépen. Jó munkát.
0: Találkozunk a Szigeten délután.
2: Így van. Zaher Gábor, nagyon bírom. Köszönjük szépen. 8:30 jövünk vissza a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
8: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
9: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon. és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Történetek, dallamok és hagyományok egy különleges nyári estén. Augusztus 20-án várja önöket az Elindultam Szép Hazámból koncert a Nagyszentki Széchenyi Kastély parkjában. Fedezze fel a magyar zene új arcát. Jegyek kaphatók a Kastély jegypénztárában, vagy a jegymester.hu online felületén.
11: Új helyen a Jola Szombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100 000 forint visszajáró, beltéri ajtókhoz ajándékkilincs, aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jola Szombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
12: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
13: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
14: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
15: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21. Egy.
16: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára, tovább emelkedtek a termőföldárak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Virágzik a parlagfű Győrmoson, Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollen szórása egészen őszig eltarthat. Visi Noémi soproni házi orvost kérdeztük.
18: Ha tudjuk, hogy parlagfűre allergiásak vagyunk, a parlagfű pollenjére, akkor érdemes időben elkezdeni gyógyszereket szedni. Nem kell megvárni, ameddig nagyon súlyos tünetünk alakul ki. Aztán próbáljunk meg megfelelően szellőztetni, próbáljunk meg gyakran hajat mosni, például, hogy a hajunkba szálló pollentől megszabaduljunk. Próbáljunk meg úgy ruházatot cserélni, hogy azt is gyakran mossuk, kevesebb időt töltsünk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy nagyon magas számban fordulnak elő allergiének.
17: Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Győrmoson, Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton láthatja őket a közönség. Folytatódik a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
17: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a térségben csapadék sehol sem várható, általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos, derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt.
1: Na hát természetesen ugye Zahér Gábor előbbi megszólással kapcsolatosan azért van érkező SMS, hogy iszonyúan dühítő, amikor az ember átéli a hozzátartozójával a történeteket, és mindazt, amivel jár, és pontosan tudja, hogy szinte semmit nem vívott, elvitatják, hogy drogot adtak be neki. Senki nem vitatta el, kedves ES aláíró, és főleg nem azért, mert Zahér Gábor azt mondta, bár egy kicsit egy több orvosi diplomával és egy mint 50 év vagy 40 év ilyen jellegű tapasztalattal a háttérben azért azt nem mondjuk, hogy a Zahér Gábor megkerülhető ebben a történetben. Tehát senki nem vitatta el ezt a történetet, csak egyelőre nincs rá bizonyíték, tehát hogy nem kaptak el drogdírát a szigeten, van feljelentés, úgyhogy nyomoz a rendőrség, reméljük, hogy annak is lesz majd eredménye. Másrészt pedig a 65 ezres tömeghez képest, hogyha ebből ez a 18 ember, aki ugye bekerült az ellátásba, ilyen okból kifolyólag, ha benne van, az akkor is nagyon kevés. Mondom ezt úgy, hogyha ez egy ember, az akkor is sok. Oké?
2: Okay? Szerintem csak ezt, hogy, azért ennyire megismerhettek bennünket, hogy ugye nem azon megy ki a játék, hogy így kibújjunk dolgok alól, vagy egyáltalán, hanem egyszerűen csak az van, hogy szeretném megérteni a dolgok természetét, és alapvetően az van, hogy az embereknek, nagyon kevés embernek van valódi önismerete. Néha nekünk is hiányos a saját önismeretünk, és az van, hogy egy ilyen helyzet, amiben amúgy nem vagy benne minden héten, mert azért ritkán megyünk ki ekkora rendezvényekre ilyen időben, ami volt, meg tud lepni minket a szervezetünk, és lehet, hogy ezt is egyrészt fel kell dolgozni, hogy lehet, hogy a 20-ból, lehet, hogy 10-et drogoztak be, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 1-et sem, lehet, hogy mindet. Érted? És nem tudjuk megmondani. De közben mi is ugye ízlelgetjük ezt az egész témát. Viszont félelemben élni nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt mondani, hogy a fesztivál veszélyes, mert eddig a fesztiválok országa voltunk. Hány fesztiválunk volt 10 évvel ezelőtt?
1: Hát nem tudom, 50.
2: Rengeteg fesztiválunk volt, tehát júniustól szeptemberig. És az egész életterünket szűkítik befele ezek a félelmek, hogy ne menj el ide, ott bajod lesz, ott majd écestőjébe ülsz meg. Tehát mindenféle hülyeségek. És hogy így nem lehet élni. Ez egy életellenes gondolkodás, és nagyon szomorú, hogy ez előfordul. Nekem van olyan 45 éves humorista ismerősöm, aki drogoztak be, 2 napig ült maga tehetetlenül a lakásában, és az egész család állt felett, hogy akkor ez most hogy lesz, mi lesz, meg ilyesmi. Nem tudjuk, mi a motiváció, ki csinál ilyet? Tehát, hogy miért történik?
1: Ha a pultos tesz bele, aki egyébként ott marad bent a pultban, neki például ez miért jó?
3: Itt ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy tehát, hogy lehet, hogy a pultos teszi bele, és utána van 2 segítője kint, aki esetleg követi azt az embert, akinek beletette az italába. Tehát itt van 1001 sztori, amit köré gondolhatsz, ennek a történetnek van létjogosultsága, ez egy létező jelenség.
1: Ezt elmondtuk mindannyian, hogy ez van, de létezik, igen, és nem kell elbagatelizálni,
3: persze.
1: 65 ezer versus 18 ember fényében tönkretenni egy kicsit valamit úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ez az egész egy erkölcsi fertő volt, azt szerintem meg nem korrekt.
2: Meg most mi viselkedünk ilyen modorosan ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát hogy most az, az igazság, hogy ahol ennyi ember van, sokfajta ember van, és nem minden ember jó indulatú. Vannak rossz indulatú, szociopata, meg pszichopata emberek, akik be tudnak kerülni egy-egy nagyobb tömegbe. Ezzel semmi nem fog megvédeni téged. Mindenki iszonyatosan sajnál, senki nem akarta ezt az élményt adni, senkinek nem. Tehát ez fel sem erült. Hanem egyszerűen csak ezt felejtsük már, hogy ne kössük már ezt így rendezvényhez, meg emberekhez, hanem ez egy általános jelenség, ami van, mióta létezik ez a drog. Nem?
1: Ez a budapesti éjszakában előfordul.
2: Nem a budapesti,
1: a világon
2: ez így van. És így nyilván fontos, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogy mit fogadhatnak el idegenektől, mit nem, hogy ne adják oda a poharukat másnak, és a többi, és a többi. De ezen kívül az is tök fontos, hogy te, aki mondjuk 40 évesen elmész szórakozni, legyél tisztában azzal, hogy 40 évesen nem annyit bírsz, mint 20 évesen, és 40 fokban nem annyit bírsz, mint 20 fokban, és a többi, és a többi, és a többi, és hogy a tömeg maga egy fura energia, amitől amúgy simán lehet, hogy a testet bepánikol, mert az ott egy természetellenes élethelyzet, még akkor is, hogyha jól esik neked. És hogy ezekre is gondolni kell, nem lehet ilyen fekete-fehéren élni, tehát ez, teljesen ki vagyok.
1: A legnagyobb baj, hogy itt most az az oldal van erősen képviselve, aki azt mondja, hogy itt bedrogozások történnek, és még egyszer elmondjuk, hogy ezt nem engedjük el, ezt a verziót, lehet, létezhet, csak nem mondjuk rá egyből, meg ne az egészre.
3: Hát meg óriási felkiáltó jelet kapott ez a rendezvény így ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a történetet most ebben a pillanatban ezzel az eseménnyel kötöd össze, hozzád is érkezett egy csomó ilyen típusú megkeresés, hogy hallottam, hogy...
1: Napokon keresztül az jött oda hozzám mindenki, hogy na, a drogos kilós buli. Igen. Adjatok
2: de amúgy meg, tudod, nyár van, ez ilyen ipari uborka szezon, tehát semmi nem történik, hogy nem lehet miről írni a jó kis pletykákat meg egyáltalán, és ez egy csodálatos dolog, mert a Sebestyén Balázs nevűvel mindent el lehet adni. Tehát bármire odaírt a Sebestyén Balázs, akkor az kattintásokat hozza a számokat, mert egy megosztó ember, aki vagy jót, vagy rosszat vált ki a másikból, de reagálni fognak rá, és egyszerűen ezt nem bírják otthagyni, de amúgy alapvetően szerintem, aki valaha járt szórakozni, tehát valaha része volt ennek a szubkultúrának, az pontosan tudja, hogy legalábbis én tudom, 14 éves korom óta ott vannak, lesekednek ezek a veszélyek, és valahol megtörténik, valahol nem történik meg.
3: Annyira vicces, hogy azt mondta, hogy megtanítod a gyerekedet arra, hogy mire figyeljen egy ilyen rendezvény, miközben én úgy tettem le a poharamat, úgy adtam oda mindenkinek a kezébe, úgy vittem italt ide-oda bárkinek, hogy azt se tudtam, hogy kitől kapok italt, hogy kitől kitől kapok. Igen.
2: Érdekes.
1: Na jó. Jó, mindegy, ezt el akartuk mondani, és nem is akarjuk szíteni tovább ezt az egész tüzet, meg mindent. Mindenki tegye el oda magába, ahova akarja ezt a dolgot. Viszont egy zseniális új weboldal talált a mi Lackó kollégánk, egy szolgáltatást Magyarországon, amivel most kapaszkodjatok meg, ez a miénk magyaroké, névtelenül tudsz SMS-t írni bárkinek. Mert ugye a saját telefonodról nem tudod megtenni, főleg ha ismerősnek akarsz írni.
3: Igen, kiírja.
1: Bármit is, mert kiírja a számodat, ismerik, de ha még ismeretlen is ez a másik ember, akkor is kiírja ugye a számot, tehát vissza tud rá jelezni. Itt kérlek szépen beregisztrálsz egy oldalra, mondjuk nem olcsó, mert körülbelül másfél eurós díja van egy ilyen SMS-nek, az mondjuk ilyen 500-550 forint. Beírod, hogy mit akarsz, beírod a telefonszámot, ha akarod, akkor generálnak hozzá egy kamu számot. Ha akarod, generálnak hozzá még egy kamu nevet is, amit te választasz ki a kamu nevek közül, és azzal megy el az SMS-ed. Tehát ha te mondjuk egy jó barátnődet megcsalja a férje, és oda akarsz pirítani a férnek, vagy akarsz szólni a barátnődnek, de nem akarod megnevezni magad, akkor ezen keresztül ezt megteheted másfél eurós díjért, és senki nem fogja megtudni azt, hogy kitől érkezett az SMS. Ráadásul a rendszer az olyan, hogy visszanyomozhatatlan, mert azonnal törli az összes adatot, a fizetési adatodat is, az eredeti nevedet, mindent. Tehát, hogyha még az, aki megkapta az SMS-t, nagyon sok energiát beletenne abba, hogy ki akarja nyomozni, hogy ki küldte neki az SMS-t, ezt akkor se tudja megtenni.
3: A trollok most túlték fel az ingójukat.
1: Így, hogy végre.
3: Gőzsölik a kis
2: nem, de a trollok nem költenek pénzt ilyesmire. Tehát a trollok úgy trollok, hogy ingyen.
1: Igen, csinál egy izét, egy álprofilt, és akkor igen.
2: De ez, nekem ez kicsit azért még mindig gyáva. Tehát szerintem azt kéne csinálni, hogy a legjobb az, amikor a reakciót is látod.
3: Igen.
2: Vagy valamiféle kapsz visszajelzést az, hogy mi történik. Tehát oké, hogy elküldöd SMS-t, de miért nem az van, hogy így, tudod, hogy így mondjuk felhívja valaki, vagy egy robothang, és között te hallgatod a másiknak a reakciót, egy ilyen AI hang, vagy egy ember. Érted? Tehát mondjuk fizetek neked egy Gyuri, mit tudom én, 5000 forintot, hogy akkor hív fel a Pétert, hogy megpusztam a kocsiját.
3: És én vagyok a
2: hírjéből. Hazafelé pedig engem is megpusztam.
1: Igen, de ez a kisebb baj.
2: Igen. És akkor nem mutatkozom be, csak hogy jó napot kérlek, én egy szolgáltató vagyok a rosszhírek.com-tól, és az a rossz hír történt, hogy, és akkor elmondta, mi történt. És akkor meghallgatod a reakciót, és utána elküldöd nekem a hangfájt, hogy hogyan reagált az illető.
3: Szerettek rossz hírt vinni?
1: Ki szeret?
3: Egy kicsit vannak, egy csomóan vannak.
2: Van ilyen rosszat, attól függ. Hogy olyan rosszat, hogy így nem teljesen rossz, csak olyan.
3: Figyelj, vannak emberek, akik lubickolnak ebben, leültetnek, nagyon mélyen a szemedben néz, és azt mondja, figyelj, valamit el kell mondanom, most tudtam meg, és ez élete pillanata, amikor elmondhatja a tutit, amikor leránthatja a leplet. Szóval, hogy vannak ezek a típusú emberek, akik ezeket imádják.
2: Én nem is szoktam csinálni. Én a gyors...
3: Véletlenül kicsúszik.
2: Én a raktapasz lehúzós típus vagyok.
1: Hogy szeretnél? Gyorsan vagy lassan?
3: Ajtóból visszaszólva?
2: Annyi, hogy három gyereke van a férjednek egy másik nőtől. Na, puszi. Én nem szólok ebben, mert nekem ez oké. Elő. Nem kezdsz itt túl misztifikálni.
1: Az őszintes, de figyeljetek, van egy csomó olyan ember, aki például a saját párjának nem mer elmondani dolgokat. Hogy ez nem jó ebben az esetben, hogy azt akarod, hogy tudja a párod,
3: igen,
1: a dolgot, de gyáva vagy hozzá megtenni. És most ne értékeljük az embert, mert értelek, amit gondoltok erről a dologról, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor írok neki egy ilyen SMS-t, és ő majd rákérdez, és akkor már én ezt könnyebben el fogom mondani.
3: Tehát, hogy a párok majd ezek után ezen a felületen fognak egymással levelezgetni, a mindenféle fantáziáikat így próbálják majd az asszonyka vagy a férjük tudtára adni, hogy szívesen kipróbálnám ezt, azt, hogy meghúztam a kocsit.
2: Íznek egy eszemes, hogy büdös a picsa. És nem mered megmondani.
1: Igen, csak nem mered megmondani.
2: És akkor tovább állsz.
1: De akkor vagy gondoljunk például egy munkahelyre, ahol dolgozik két ember, és az egyiket a ugyanolyan pozícióban, de nem ugyanannyi pénzért, tudja, hogy a másik nem dolgozik jól, de ő soha nem mert ezzel bemenni a főnökéhez.
3: Mert ugye lopja így, a fénymásoló
1: igen,
3: papírt.
1: Hogy mi így vagyunk szocializálva, hogy nem merünk szólni a munkahelyen se azért, ha nekünk
2: József
1: valami
2: nem is ismeri az Excel-t.
3: Igen.
1: Ennyi. És akkor ez így megírod.
3: Az életrajzában.
2: Úristen, hát ez egy nagyon sötét időt. Ja, hoz nem? Tehát azért ez...
3: Igen, és az a baj, hogy innentől kezdve hogyan ellenőrzöd annak az SMS-nek a valóságtartalmát? Kit kérsz számon? Ki az, aki...
2: Mint ha magáról írta. Hogy felháborodhasson.
3: Üzengessünk.
2: Mi van akkor amúgy, hogy ez egész ilyen misztikussága, hogy pont hiányzik a helyzetben, mert ugye sokszor van az, hogy azt mondod, hogy jaj, ha nem tőlem tudnám meg, akkor sose tudná, hogy ez tőlem van az információ, tudod? De valójában ahogy megtudja az információt, pontosan tudja, kinek állt érdekében ezt elmondani, nem?
3: Hát vagy egyáltalán hitelese. Tehát, hogy lehet-e neki hinni. Tehát, hogyha most neked jön egy SMS arról, hogy a Péter csal téged, egy ilyen számról, akkor te ezzel mit kezdesz?
2: Nagyon-nagyon kacagok rajta, mert a Péternek még erre van energiája, azok után, amit neki ki kell bírni odahaza, akkor az így rendben van. Figyelj, Péter csal engem, hát...
3: De nem, de van egy...
1: Na, gyerünk tovább.
2: Vizelőtt így vagyunk együtt srácokat.
3: Ez pontosan arra jó, hogy ha van egy rossz indulatú, van egy haragosod, akkor ez elkezdi a hazugságokat gyártani rólad, és ezeket a rossz magvakat így elülteti benned. Tehát, hogy mocskolódik, elküld egy csomó dezinformációt. Tehát, hogy
2: én nem így csinálnám,
3: szó, hogy rossz kedved legyen tőle, hogy gyanakodjál. Tehát, hogy nem értem teljesen ezeknek a dolgoknak a létjogosultságát. Vannak emberek, akiknek elfogadom a véleményét, vannak emberek, akiknek adok a szavára, és tudom,
1: hogy... nagyon kevesen vannak ám ilyenek, akik azt mondják, hogy jó, ez engem nem érdekel, mert X mondta.
3: Hát, de hogy hiteles.
1: De csak belemászik a füledbe, érted?
2: Nem, ennek evolúciós háttere van, Juli. Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy aki úgy érzi, hogy támadást indít ellen, és még ismerősöd, tehát tegyük fel, azt mondja, hogy na, akkor most segítek a házasságodban, az, hogy elrontom neked. Az evolúció arra tanítod meg bennünket, hogy ezeket nyakunk kell baszni. Tehát, hogy ez... Ha ez azért van az életedben néhány ember, akiről kinézed ezt, hogy az erre képes, nem? Azért hamar a végére jársz. Hogy ez így, ki képes ilyesmire?
3: Neked most volna egy listád, akit így tudnád.
2: És senki velem állok szóba.
3: Ja.
2: Kap
3: a Péter egy ilyen SMS-t, akkor lenne három ember, akire rá tudnám mutatni, hogy na, ez valószínűleg
2: az SMS tartalma alapján meg tudnám mondani, ki mondja. Tényleg. Hát igen, mert mindenki egy szegmensét ismeri az életednek, tehát hogyha most jön egy ilyen speciális üzenet, akkor az nagyjából sejtednem, hogy honnan jön.
3: Bárhonnan.
2: De tudom, hogy tudom én. Péter kap egy SMS-t, hogy három éve nem gyóntam a mise után, akkor azt lehet tudni, hogy az valószínűleg a pap küldte. Tehát, hogy szerintem az ilyen...
1: Visszanyomozható egy csomó esetben, hogy kitől jött, persze.
2: Kritikusan unalmas életet élünk Péterrel. Tehát, hogy hozzátenném, hogy ugye a barátainkat, mindenkinek a szóhasználatát teljes mértékben ismerem, tudjuk, hogy, tehát, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, tehát nincsenek ilyen nagy...
1: Nem, mesélj 15 év, hát na, mindent elárulsz.
2: Nem ilyen swingerbulis, spriccolós életünk, amit a Julinak érted, hogy bárki írhat bármit.
3: Szerintetek menni fog ez az oldal?
1: Szerintem igen.
3: Használni fogják.
1: Ebben az országban pedig különösen.
2: A névtelen... De ez legális?
1: Hát figyelj, semmi olyat nem csinál.
2: De igen, mert szerintem pontosan ellenőrizhetőnek kell lennie, mert szerintem vannak ennek ilyen szabályozásai. Tehát nincs, hát mert ez életveszélyes fenyegetéseket is lehetne akkor küldeni.
1: Ha létrehozok egy kamu oldalt, egy ilyen internetkávézóban, tehát nem saját gépről, egy kamu profilt, és azon keresztül én életveszélyesen megfenyegetlek téged.
2: Nem hiszem, hogy ezt megengedi a rendszer. Ezt biztos, nem. Ezt nem.
1: De és olyan ez a rendszer, ez szűri? Tehát az, hogy ha megöllek szó szerepel benne, akkor nem küldöm el?
2: Hát, hogy akkor nem törli ki a küldőt.
1: Az adatokat.
2: Az adatokat. Mert ilyet nem lehet csinálni. Gondolom már bele, milyen világban élnek. Ha így lehetne érteni.
3: Az a baj, hogy ez az ország tele van feketeöves szarkavarókkal, és ez egy újabb platforma arra, hogy még jobban megrocsantjuk ezt a nagy tálat. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon
2: nagy. Most nem a kollégáiról beszél, Juli, hanem most a világról. Hogy így az országról van szó, nem a kollégáról.
1: Igen.
3: Akkor küldjünk mi is üzenetet.
2: Jó, de senki nem érdekel annyira, hogy megkérdezik az életet.
1: De lenne valaki, akivel nem mersz beszélni, vagy nem akarsz igazából beszélni, de szívesen elmondanál valamit neki?
3: Nincs. Én odaállok. Igen.
1: Na.
3: Ha valami gevasz van, akkor mondom.
2: Akkor én mondom, hogy kit hívjunk fel, vagy írjunk SMS-t, vagy nem tudom. Szóval először ugye Balást bántalmazzuk.
1: Már olyas így szerintem így forgatás közben.
2: Aki nem dolgozik, az bántalmazzuk addig, amíg nincs bent. Ahogy nem hívjuk fel, nem kérdezzük meg tőle, mi a helyzet. És aztán nem ürünk neki SMS-eket.
3: De, csörögünk rá.
2: De titkos számról írunk neki SMS-eket, hogy tudjuk, hogy hol vagy.
1: Igen. De követünk, megyünk utánad.
3: De akkor csináljuk, akkor mi lenne, hogyha akkor megcsinálunk a...
1: Na, saját. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mi van, hogyha mi leszünk azok, akik átadják ezeket az üzeneteket.
2: Ja, azt tehát... nekem kellett volna picsálni, csak elfelejtettem.
1: Így van, azért, na, bocsán, arra igen. Vártunk. Itt arra vártunk, de nagyon semmi egyéb, jó el voltunk Balázsral. Kedves hallgató, ha Szemos szeretné valakinek üzenni valamit, akkor írd meg nekünk SMS-ben, írd meg a nevét és írd meg a telefonszámát is, mi fölhívjuk és átadjuk neki az üzenetet. Tehát meghúztad az autóját, a feleségét is meghúztad, az is jó. Bármi olyan van, amit szeretnétek most átadni, hogy elfelejtettem a gyereket elhozni az oviból júniusban, azóta is ott van, és ezeket eddig kummantottál, most itt az idő, hogy a Balázsék átadja az üzeneteket. Tehát mi az
2: nem
1: üzenet?
2: Balázsék, most a Rákóczi Feri fogja átadni az üzeneteket.
1: Nem, legyünk mi a többiek. Jó, legyünk az a nevünk többiek. Tehát legyen benne a név, a telefonszám, meg az üzenet, és átadjuk, jó?
2: Ha a Géva Júli hangját meghallod, bajban leszel.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
0: Madeinwood.shop. Vár a 25. Szamária történelmi karnevál. Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária történelmi karnevál Szombathelyen.
14: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
15: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
16: Kezdjetek el élni!
15: Színpadon a Takács Tamás Blues Band és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
17: Ahány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
16: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
18: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru, osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
19: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
20: Aquasopron.com.
21: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászon zakónadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
22: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: A játszótereket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ismét lesz retro Sopron előadás. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győrmoson Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is rendszeresen végzett ellenőrzéseket. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Ismét retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Polodár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Stornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Stornó Miksát. A programról Polodár Zoltánt kérdeztük.
26: Egy retro, nosztalgikus előadás, amiben tulajdonképpen a két világháború közötti időszaktól a háború utáni évtizedekig nagyon sok képet fognak a kilátogatók látni. Az úriembernek a neve talán nem ismert senkinek, de a Stornó név az nagyon ismert, hiszen ő tulajdonképpen unokája volt az idős Stornó Ferencnek, és a nagy Stornó, tehát az idős Stornó Ferenc, ifjú Stornó Ferenc elvitte a, tulajdonképpen az elsőséget az ismertségben, a városban, és hát az ő árnyékukban Stornó Miksa, az úgy hát nem nagyon mond senkinek semmit. Ugyanakkor elképesztő az az örökség, amit hátrahagyott.
25: A programra a belépés ingyenes. A Maderspak kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. Folytatódik a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes.
27: Az időjárás jelentés támogatója a

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 4:10 lesz egy perc múlva. Közlekedési híreket nézek. Budakeszi utat feltúrták, a budakeszi határnál kilométeres dugó mindkét irányban. Balesetet meg most nem kaptunk semmit. De van, baleset a 8-ason Tücskevár előtt, autó a zárokban, zajlik a műszaki mentés és sávelzáráson. Köszönjük szépen. Na hát az elmúlt óra végén fölvetettünk egy ilyen titkos SMS küldő szolgáltatást, és aztán arra jutottunk, hogy ez lehetnénk mi magunk. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy Cuki, szeretlek, drágám, már nagyon hiányzol, az nem mi vagyunk.
1: Tiltástörlés.
0: Így van, az tiltástörlés, mert azt megmered írni magadtól is, jó esetben.
1: Mi nem segíteni akarunk nektek. Ide jól érezni magunkat. Így van. Ez egy nagyon nagy különbség.
2: Ide csak nagyon vállalhatatlan esemeseket küldjetek.

0: Állomásokat. A jó Istennek van az is. Tehát ugye a felvetésünk az az, hogy van egy ismerősöd, ez lehet a párod, lehet munkatársad, barátod, akivel szeretnél valamit közölni, de hát igazából cikinek érzed ezt a történetet. Erre valaki kitalált egy SMS küldő szolgáltatást, és azon gondolkodtunk, azon találkoztunk, hogy akkor mi magunk legyünk ez az élő SMS küldő szolgáltatás, nem SMS-t fogunk küldeni, hanem föl fogjuk hívni azt, akit te szeretnél.
1: Igen, de és ez lehet anonim, tehát ez azt jelenti, hogy mi felhívjuk ezt az embert, és nem fogjuk megmondani azt, hogy te ki vagy. Tehát nyugodtan küldjétek azokat.
2: Hát ők nem fogják megmondani, én meg fogom mondani, hogy te voltál. Legyen az, csak az utolsó két szám, hogy itt a telefonszámodnak elmondom.
0: Jó, tehát az üzenetet kell leírjátok azt, hogy kinek szeretnétek elküldeni ezt rajtunk keresztül, és a telefonszámát az illetőnek, mert hogy ugye valahogy utol kell érjük, föl kell hívjuk. Na, akkor nézzük az elsőt. Itt van, ez, ha minden igaz, akkor igen, ez egy kollégális, egy nagyon baráti kollégás üzenet lesz majd. Reméljük, hogy fölveszi a telefont, bár ugye munkaidőben vagyunk. Ez melyik színű fehér telefon? Fehér színű. Jó. Áó, megvan.
3: Halló.
0: Szia, Dávid, itt a Balázsék című rádióműsor, ahol most van egy Juli, egy Eszter, meg egy Feri, tehát Balázs Ecse.
1: Hello.
0: Hello.
3: Sziasztok, hello, sziasztok.
2: Rossz hírünk van.
0: És tényleg rossz hírünk van. Figyelj, csak egy üzenetet kell átadjunk neked. Igen. Élőadásban vagyunk, ugye ezt el kell mondjam. Igen. Jó, mert ugye azt találtuk ki, hogy ha bárki szeretne elmondani egy olyat kollégának, barátnak, ismerősnek, szerelemnek, hogy eddig nem merte azt, mi most megtesszük helyette, így szól az üzeneted, és én örülnék egyébként, ha kitalálnád, hogy kiküldte ezt.
3: Igen.
0: Dávid, ragd már össze rendesen azokat a szerszámokat, hogy ne nekeljen javítani utána te bánat.
3: Ja, Isten, ez egyik kedvenc kollégám, és nagyon jó cimborám, ő a kopasz, ő a darabos Dávid.
0: Kopasz?
3: A kopi.
2: Az öreg kopi.
3: Így van.
2: Na figyelj, adom neked 15 000 forintot, ha most odasétálsz a kopihoz. Egy csavarhúzóval. És egy kopábbik végével.
0: Jó, és irgalmatlan módon megruházod.
2: Csak egy kicsit, csak jó, egy, de úgy, hogy rádió szempontból lehessen értékelni a produkciódat.
0: Jó, meg kopi nekünk is a bögyünkben van, úgyhogy mi is. Igen, ezt üzenjük. Akkor... De úgy is nem.
2: A kopi rengeteget írogat nekünk, és én is üzennék kopinak, hogy ne írogasson nekünk állandóan.
3: Most sokat. Is hallgat titeket, mert nagyon vigyorog, mert ugye kollégák vagyunk, egy műhelyben dolgozunk, és szerszámkészítők vagyunk.
2: De milyen, pontosan milyen szerszámot készítesz? Hogy egy fémjelzett, kopi,
1: szanaszéthagyósat.
3: Őszintén, kivágó hajlító szerszámot.
0: Már borzongok, érted?
3: Többet nem mondhatok sajnos.
2: Ez egy pedikűrös szakzsargon.
0: Kiváló
3: nem pont pedikűr, de igen.
0: De Dávid, te tényleg ilyen rendetlen vagy? Vagy ez csak kopi túlzása?
3: Nem, ez csak a kopinak a szereplése, igen.
2: Reggeltől vigyorgott,
3: és mondta, hogy valami fog történni. Jó, hát akkor mondom, lássuk.
1: Üzenj már vissza valamit kopinak.
3: Kopi, imádlak, de mindjárt bemegyek, és megbeszéljük.
0: Okay. Jó van, Dávid, örülünk, hogy ilyen jól vetted. Ez mondjuk nem is volt durva az üzenet. Szevasz, jó munkát nektek.
3: Sziasztok.
0: Hello. Na, menjünk tovább, akkor jöjjön a következő, mert van. Azt mondja, hogy egy Krisztát fogunk most fölvenni, vagy fölhívni.
1: Én közben sárgáztam.
0: És családi érintettség van a dologban, ennyit segítek előre, jó?
1: Nagy dráma.
2: Jó, ezt mondhatom én. Te köszönjél nekik, én meg utána közben a rossz írt.
0: Ezt egyről beszélünk?
2: Igen, itt van, sem falon van.
0: Oké.
2: Ugye ez a kompetenciával megkérdőjelezik ebben a rádióműsorban, miközben hívek rutinja.
0: De hogy is, te viccelsz velem.
2: Na.
0: Fehérem van?
2: De a száma az ugye nem magyar. Az nem probléma? Van pénzünk.
0: Egyszer élünk, viccelsz?
2: Interurbán telefonálunk most.
1: Mm-hmm. Az lenne jó, hogyha rossz számot hívnánk, és rossz embernek.
0: Halló, Kriszta! Halló!
4: Igen, kivel beszélek?
0: Szia, Kriszta! Ez a Balázsék című rádió műsor. Eszter van itt, Juli meg Feri. Nem tudom, hogy ismersz-e bennünket.
4: Természetesen.
2: Krisztina, átveszem a szót innen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet kell átadjunk neked. Ugyanis, hát valószínűleg igen. A férjedtől jött az üzenet. Ha van férjed?
4: Van, természetesen.
0: Először, van, van. Jó, ez megnyugtató. Jó, ez,
2: muszáj ellenőriznünk, hogy hiteles legyen. Élőben vagy, tehát. Ha most megkérdeznénk, hogy ki az férfi az életedben, akkor mi lenne a keresztneve? Ez nem, mint a banki hitelesítésnél. Jó. István, melyik faluban született a alábbiak közül? Hódmezővásárhely? Nem, jó. Oké, szóval a lényeg, hogy lehet nekik ugye üzenni olyan embereknek, akik gyávák, vagy személyesen átadjanak üzeneteket. És tulajdonképpen van valami, hogy megfogalmazott. Szerinted mi a kapcsolatos lehet ez az üzenet az István részéről?
4: Húha, ez egy jó kérdés.
2: Mi a legnagyobb bűn, amit kinézel Istvánból jelen pillanatban?
4: Hú, van neki olyan?
0: Ja, hát mindenkinek kérlek. Van szívem.
2: Figyelj, Kriszta, egymás között vagyunk. Tudod te is, hogy egy mocskos disznó a férjed. Hogy te is tisztában vagy vele. Mondjuk ki. Na jó.
4: Nem kell félteni, azt meg kell hagyni.
2: Ugye? Rögtön tudod, hogy miről van szó. Szóval István gyötri a bűntudat, mert állítólag beleszokott pofázni a vezetésedbe. Ez így van?
4: Előfordul, így van, előfordul. Jó szándékból teszi, de nem mindig jól sikerül.
2: És milyen kiabálós?
4: Ha bemérgelődik, akkor igen.
0: Igen, jó. Konkrétan ő is ezt írta, hogy ő elnézést szeretne kérni tőled, amikor üvöltözik a vezetésed alatt. Hát azért ez nem belepofázás, gyerekek. Hát miért nem teszed ki?
2: Azt kell csinálni. Kettesbe visszaváltasz ilyenkor, kicsit kinyitod az anyósülésnél az ajtót. Amikor kinyílt,
4: igen,
2: kitaszított belőle. Ilyen 45 km/h ez működik. Utána kicsit gyorsabban kell elhajtani a helyszínről.
1: Szarul életveszélyesen vezetsz legalább? Van oka beleszólni legalább?
4: Hát, mivel kezdővezető vagyok, ezért valószínűleg jó szándékból teszi, amit tesz. Tehát kb. 4 hónapja vezetek, úgyhogy igazából nincs olyan nagy tapasztalatom. Csak lehet, hogy azt hiszi, hogy én már több éve vezetek így hirtelen.
1: És át is nyúlkált?
0: Nem éltetek eddig együtt,
4: nem,
0: szívem.
4: Nem, azt nem.
1: Az a jó, amikor benyúl a kormányhoz.
2: Kézzed el, hogy anyám úgy tanult vezetni, 35 évesen tanult meg vezetni, hogy apám tanította, ugye a Ladával, és ugye apám ugyanezt csinálta, végig aggódott, és akkor anyám mondta, hogy akkor most megálltak a házat, hogy nyissa ki a garázs ajtót, hogy beáll. És amíg apám kinyitta a garázs ajtót, addig anyám elment. Elment egyedül körözni az évvel. Apám akkor ez lánzduhányos. Az volt a pillanat, amikor ez így eljött. Ugye ezt a tippet tudom neked adni, Krisztina, hogy
1: Torold meg.
2: Illetve azt is mondta István, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vett neked virágot legutóbb, amikor otthon járt. Ez azt jelenti, hogy külön éltek?
4: Tessék?
2: Külön éltek másik országban, vagy hogy van ez?
4: Nem, úgy értve, hogy úgy élünk külön, hogy ő külföldön dolgozik.
2: Igen,
0: jó, oké. Na, Kriszta.
4: Jön meg, és mozgásba van.
0: Kriszta, hát akkor ez volt az üzenete a te férjedtől, amit nem mert elmondani személyesen. Vagy akkor ezek szerint nem tudod. Hát egy tündére mackó ez a fiú, ugye?
4: Az.
2: Büntesd meg.
0: Oké, Kriszta, puszi. Puszi, hello.
4: Nagyon köszönöm, sziasztok.
0: Na, 2-ből 2, eddig jól vették a dolgot.
2: Figyelj,
0: 3-as
1: jött egy gyöngyszem.
0: Na, várjál.
2: De hol van?
1: Ott van, 9-21-kor.
0: Na most ezt, ha értitek, ami most jön, név nélküli, tehát nincs aláírás, és azt se tudjuk, hogy kinek küldjük. Hogy csak ez egy nagyon fontos üzenet, ezt kell átadjuk, de hogy ő kicsoda, és kitől kapta, azt nem tudjuk.
2: De akkor csak mondd az üzenet, és tegyük le.
0: Jó, oké, halló!
5: Hello.
0: Hello, szia! Itt van az Eszter, a Juli meg a Feri, ez a Balázsék című műsor, ahol most nincs a Balázsék. Vagy a Balázs. Egy keresztnevet elárulsz nekünk?
5: István vagyok. Szia.
0: István, szia. Figyelj, azt a rovatot indítottuk ma el, hogy olyan emberek üzenhetnek a barátaiknak, a párjuknak, nem tudjuk, hogy ki kinek, akik személyesen nem merték ezt eddig elmondani, de szeretnék átadni az üzenetet. Te is kaptál egy ilyet.
5: Ajaj.
0: Na, mi van? Miért? Mi a sejtés?
5: Tudom, hogy ki volt amúgy.
0: Miért átcsörgött
1: a ráidírt?
5: Nem, hát nagy rajongótok, szóval tuti, hogy ő volt.
1: És szerinted mit üzen?
5: Azt nem tudom.
0: Na figyelj, az üzeneted ennyi. Zeus kiszökött a kapun.
5: Az jó lenne. Akkor mindjárt futok haza.
2: Ki ez a Zeus, és miért fontos, hogy elszökjön?
5: Hát, mert nagyon nagy kutya, és fél némedi megáll akkor.
0: És akkor ez a párod. Jól érzem, hogy a párod üzent?
5: Hát, inkább volt párom, de igen.
2: Ja, volt párom, Kálmán üzen nekem. Figyelj már, és Zeus milyen típusú kutya? Mekkora?
5: Egy kaukázusi.
2: Aha. Úristen, úristen. Igen. De hogy milyen megfontolással vásároltátok? Ez az első kérdés, a másik pedig, hogy mekkora a bevételi, tehát mennyit teszik egy ilyen kutya?
1: Picinek cuki volt.
5: Amúgy ahhoz képest, hogy nagy kutya nem sokat eszik, de
2: édesapámnak
5: az anno a kedvenc kutyafajtája és egyik születésnapjára kapta.
2: De ez milyen, egy ilyen tiszt, nem, ez nem egy morzsi.
0: A Zeus.
5: Hát az nem egy morzsi.
1: A kaukázusi nem az a műfaj. Ja.
0: Na jó, nem, van. Nem. Jó van, akkor átadtuk ezt
5: de
0: is.
5: De aranyos és ártatlan kutya amúgy, tényleg.
0: Persze, igen, ezt mondd ezt azoknak, akik félnek a kutyákhoz.
2: Akinek a mennyosan áll éppen.
0: Ilyen másfél méter marmagasság.
5: Belép valaki és a játékát hozza, szóval jó. nem egy vadoltó.
1: Egy fél letépet kart. Na.
5: Ja, igen, vagy láb.
0: Oké, akkor te tudod, ki küldte az üzenetet célba, igen. És ért a dolgunkat, igen. Teljesítettük, jó munkát neked, hello!
5: Köszönöm szépen,
0: szevasz! Na, egy utolsót, jó? Ez nagyon kemény lesz, munkái lesz, és nagyon
2: miért
0: kemény.
2: Miért van a Barnabásét olvasod?
1: Azt kellene, igen.
0: Ezt nem láttam.
1: A telefonszámot írjuk már ki, a cínt.
0: Jaj. Most már olvastam. Robit fogjuk fölhívni most. Az országos összes Robija figyeljen és vegye föl a telefont.
1: Hívjuk a izét.
2: Nektek van olyan dal, ami folyton konstans van a fejetekben, és amikor van, akkor csend lesz, akkor rögtön megszólal?
0: Mindig ugyanaz szólal meg?
2: Nekem négy dal szokott váltogatni, de most az a I'm so strong now, I don't know what to do.
0: Oké, Robi nem veszi föl.
1: Nem, hívjuk a másikat.
0: Jó.
2: Ez mi ez a dal amúgy? És miért van a fejemben? 35 éve.
1: Nem lehet, hogy az Otin hallottad?
2: Nem, ott nem volt ez a dal.
1: Nekem az a baj, hogy nekem ilyen Balázs Klárik szoktak bekattanni.
0: Hát kinek mi van a gyerekkorában, Juli?
1: Teljesen a legnagyobb dallamtapadós vagyok.
2: C-Block.
1: C-Block?
2: So strong out.
0: Na, akkor az utolsó következik.
5: Uh-huh. Halló?
0: Halló, szia! Itt van az Eszter, a Juli, meg a Feri a Balázsékból. Egy pillanatra tudunk téged
2: ezért
0: zavarni?
2: Ezért nyisd ki a kaput.
0: Halló?
5: Halló, szia!
0: Szia! Megvan, hogy kik vagyunk? Eszter, Juli, Feri, Balázs most nincs itt. Ez a Balázsék című rádióműsor. Ismersz bennünket? Ismer, és éppen ezért nem akar velünk
2: nem
0: beszélni.
2: Nem ismer senkit, se ember, se Isten.
1: Összetolta magát.
0: Oké, azért én átadom az üzenetet, jó? A Barnabás küldte, nem zavar, hogy más férfiakkal is lefekszel. Na, ezt kellett volna, átadjuk, nem ment át.
2: Igen, de tudtam, hogy férfi lesz, mert ismer Barnabás humorát, és örültem neki, hogy ez végre megtörténik, de mindegy akkor. Jó, és hívjuk fel Békát, és mondjuk el neki a valóságot a mai programjával kapcsolatban.
0: Egyébként nem csak neki van egy olyan dolog, amit tudnia kéne, illetve neki van pont, amit tudnia kéne.
2: Na, mi? Hogy? Mi?
0: Még nem mondtam, hogy mennyi időre megyünk el motorozni.
2: Hány nappal hosszabb, mint amit tervezte?
1: Hívjuk már
0: szerintem
1: föl.
0: Öttel.
2: Ez nem feltűnő. Nem feltűnő. Szinte lényegtelen.
1: Békát nem lehet
0: felhívni. Alszik szegény, hát tudod,
2: a Balázs hívjuk már, miért hívj már fel a Balázs, mi van? Nem?
0: Dolgozik szívem egy műsor.
1: Telefonbetyárkodjuk, ne szórakozzunk már, ne kíméljük.
2: Kit érdekel?
1: Várjál.
2: Ennyi időnk van még.
1: Annyi még van, hogy felhívjuk.
2: Hívjuk már fel Balázst. Gyere, Laci. Nem érdekel, hogy mit csinál, Laci. Hidd el, ez az elsődleges feladata, hogy minket boldoggá tegyen. Ha erre sem képes, mire képes egyáltalán?
0: Na most 3,5 óra után jutottunk el oda, hogy olyanok vagyunk, mint egy kiborult libás kosár. Érted? Mindenki szétszalad, és mindenki harolgágog.
2: Egy alfára van szükségünk.
0: Harolgágog,
2: egy alfa kell. És te vagy az alfa?
0: És most fölhívjuk őt.
2: Így van.
0: Nagy alfánkat. Na jó, kíváncsi vagyok, hogy fölveszi-e. Egyébként már elkezdődött a forgatás, tehát nem nagyon hiszem, de hát ha.
1: Már nagyon üldöz.
2: De felismeri a számunkat?
1: Szerintem fel.
0: Reméljük.
1: Nagyon dolgozik.
2: De akkor hazudjunk neki, mint nem lenne holnap.
0: Jó. Persze, hogy jelentették.
2: Svábi.
0: Jakubcsek és Karcsika ott mennek.
2: Haló, Balázs, te vagy az? Itt a Ráskó, Rákóczi.
5: Én vagyok, ki vagy? Ki vagy?
2: Itt a Rádió 1-ből telefonálunk, Balázsék című műsorból.
5: Eszter, mi van? Adásba vagyok? Adásba vagyok? Jézus Mária, mi van? Figyelj, közben nagyon nagy sztorik, nagyon kemény történetek vannak, úgyhogy nagyon azt tudom, mi van. Tessék, bajban vagytok?
2: Igen, ki kellett kergetnünk innen a Jakubcsek Gabriellát, belekösült a babzsákodba, és aztán pedig sikítve elszaladt.
5: Ott volt a Jakubcsek?
0: Itt volt. Igen, bejöttek. Bejöttek Karcsika is, meg a Svábi is.
2: Igen, elvitték a Tonhal konzervnek a javát, gyakorlatilag elvitték.
5: Ne csináld, bementek, annyira arcoskodnak, hogy benn vannak Peste, de most ez mikor történt? Várjál, nézem a lokációt.
1: Jöttek, mert beszaladtak, ennyi volt.
5: Negyed órája.
1: Ezt nektek, csicskák!
5: Ne csináld, ez, viszont, ez most komoly.
2: Igen, a Svábi beledörzsölte a pólóidba a segít.
5: Jó, hát
0: pedig a Karcsikáit is.
5: Azt az illatot ismerem, abban semmi ismeret lenne, és azt, hogy nem, semmi ismeretlen nem lesz.
2: Karcsikának szopornikája van, és nem akarod tudni, mi történt.
5: Azt a mindenit, de várjál, azt mondja, hogy nem is látok senkit Pesten jelen pillanatban, az van, hogy ez mikor történt kb. Nekem 10 perc frissül a lokációm, akkor lehet, hogy ők akkor elindultak fölfele éjszakra. Amint közben nézem a térképet, hogy ti miről beszéltek, de Pest közelében...
1: Jöttek, beszaladtak, itt kicsit beledörzsölték, aztán utána el is mentek.
5: Jó. Milyen állapotban volt? A Svábi már nagyon ki volt a Jakubcsektől?
0: A Jakubcsek meg tőled.
1: Láthatóan szeretik ezt a műsort.
5: Összetett voltam a Gabival, nagyon nyomasztó.
2: Svábi elvitt egy doboz cigit Feritől, ennyit tudott az egészről, lehet, hogy pont semmi történik.
5: És a kutya még bírja, még viszi a kutyát?
1: Még bírja. Igen.
5: Atya úristen. Jó, én nem mondom meg, hogy hol vagyunk éppen, de azt nem tudom, de nagyon nagy sztorik vannak, elállják az utunkat, követnek bennünket, most már 2 napja váltott autókkal, a szálloda előtt le akarták ereszteni tegnap a kerekünket, tehát itt minden történik.
0: Most látszik, hogy mennyire szeret az ország.
5: Nagyon durva, nagyon durva a történet, nagyon durva, és nagyon sokan segítik az üldözőket, tehát egyelőre a nyomozati hatóság kihívásokkal küzd.
6: Most hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót. A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta. A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás. Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
10: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
9: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
10: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Eladott?
14: Hát, muszáj, most pénz kell.
13: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
14: Ez jobb döntés.
13: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
15: Reklámot hallottak.
16: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu www.napelemsopron.hu.
18: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
19: új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
20: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
19: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
21: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
22: Aquasopron.com.
19: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
22: Madeinwood.shop.
23: Készüljetek a sulira a soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
24: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
25: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunk a www.fehérrózsa.hu oldalon, hogy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
26: Reklámot hallottak.
16: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Vízpótlással óvja az erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős nagy és apró vadfajokat segíti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, köztük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Györmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a soproni szociális intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton lát. Adja őket a közönség. A Mazerspak Kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. 15 órától pedig meglátogatják a szálasi bunkert. A programról további információ található a Mazerspak Kommandó közösségi felületein.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
27: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a térségben csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északnyugati szél. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is marad a napos derült idő, még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
2: Rádió 1!
16: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió
3: 3:10 lesz 5 perc múlva, megnyugodott az ország már, ami a közlekedést illeti, bár az előbb az Balázs elmondta, hogy neki korán sincs könnyű dolga, útlezárások, gumikiszúrások, és ami csak lehet nehezíti az elkapást.
4: De ez csak nekik. Hát, szerinted elhitték?
3: Á? Illetve figyelj, úgy emlékszem, hogy ilyenkor reggel még, vagy napközben nem tudják, hogy melyik pötty kicsoda.
4: Most még ott tartanak, igen.
3: Tehát ha bárki van Pest környékén, akkor az simán el hihető, hogy ők előtte így van, hogy ők előtte benn voltak itt a stúdióban. Tehát elméletileg működhet az átverés. Na, reméljük, hogy így lesz, és akkor mi is benne vagyunk a dologba. A mai reggelen főhívtuk Zaher Gábort, mert jött egy hírúja, hogy Brad Pitt 7 év ivás nélkül című remek műve, hát összeomlott, és újra elkezdett piálni. Vannak saját szabályai a fiatal embernek, és ezeket betartja, de megkérdeztük Gábort, hogy akkor ez minek minősül, és mi a magyar százalékos arány ebben a visszaesésben, és megpróbáltuk beállítani az ausztrál birkapásztor kiabálós világrekorderét.
16: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
5: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegnek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
4: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
3: beraknak,
4: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
5: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerű, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta is, ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablátát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
6: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
3: Nem tudsz, hogy
6: értem. Amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs
5: ilyen. De az a baj ezzel a fánya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
3: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
5: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul mondjuk a konyhába. Gábor vagyok, 66 éves, csokoládéfüggő.
6: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
3: Milyen hangosan tudják a now szót üvölteni?
4: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, hogy ki a leghangosabb.
3: Nincs benne, kérlek
6: szeretném
3: szépen.
6: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now.
7: Nem olaszál! Mi vagy te, ufó?
6: Na őt hozok vissza.
4: Akkor most ordibálunk?
3: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
7: Gévai szaktanári!
3: Gyerekek, megvagyunk.
6: Ez egész egy perverz ilyen iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztem még arra,
4: amikor üvölt. Mennyi?
3: 117.
6: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
3: 117. Hát 122 a csávó, de nagyon jó.
4: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
6: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
4: Igen. Hallod?
6: Igen. Csomagoljuk be, Júlit, és most indulás.
4: Indulás Ausztráliába.
3: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
7: Fel lehet állni, vagy
3: persze, jövőke? Fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz.
4: Skálázz be.
3: Fekve. Tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
7: Ráskó szaktanári!
3: 119.
6: Csak kettővel ugrottam meg azért.
3: Hát ne hülyéskedj.
6: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
4: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valamit saját?
6: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés iszlényedet.
4: Ezt még ő is hallotta.
3: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
4: De várj. Mi tartsam?
3: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
6: de nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
3: Nem.
6: Jó,
3: semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
6: De ezt visszafogtad magad. Nem,
3: na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar, Laci.
4: Nem, ez nem működik. Ez nem.
3: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
4: Felállítottál valamit?
3: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
4: technikája,
3: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
6: Én össze tudok roppantani egy kőbánya, és doboztam ellenbe. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alót van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
3: Ne.
4: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a
6: száját, 11.
3: És... Nincs egyedül.
6: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
3: Nem, hogy a konkurenciák.
4: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
3: Nagyon-nagyon sokan írtak.
4: De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod...
6: Tud.
3: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted? De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
8: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
3: És leköpöd.
8: És igen, van ilyen.
4: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
8: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
4: Csak kicsivel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
8: Igen.
3: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Dízelt.
4: Nem
3: gondolom fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
9: Balázsék! A Rádió Egyen!
3: 10 óra lesz 10 perc múlva. Lassan fogyatkozunk.
4: Az, megfogyatkoztunk. Itt pálya
3: elhagyóink vannak, kérem. Szépen nem Eszterneket mennie, van egy kis dolga, de holnap reggel 6-kor ő is jön. Egy naphallgatója van még hátra, meg egy Jászberény hír, a Gyöngyösi úton a vadászbolt parkolójából trafiznak 1 kilométerre a Védakaputól. Normális, hát
4: ez a becsapós. Hát tudod, hogy 1 kilométerre van a Védakapu, úgyhogy ott még nyomod, mint a messzes.
3: Nem
4: és
3: tudom.
4: És ott jól levadásznak.
3: Nem tudom, de a Védakapu nem mindig mér egyébként. Ja, de a Véda az mér.
4: Csak a doboz.
3: Ja.
4: Csak a teste.
3: Na nézzük. Ki milyen truvájt tud témakörünkhöz kapcsolódott a SMS írója? Akit nem fogunk meghallgatni, viszont megmutatjuk neki a külön ajándékát.
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
3: Mész dartsozni, Jócsa? Ti voltatok kint egyszer, nem?
4: Igen, de most még nem mehetünk.
3: Aha, jó, most még nem mehettek,
4: igen. De tavaly ugye voltunk, úgyhogy ez egy tök jó program, ezt már elmondtam, hogy ezt nagyon élnénk. Egyébként együtt elmehetnénk egy ilyenre. Beöltözhetnénk?
3: Pont nem vagyok itt vasárnap. Azt a kutya fáját.
4: Én egyedül fogok ott parádézni.
3: Beöltözve egy sörös kékrivel a kezembe.
4: Macskadó nyelvezben nagyon-nagyon.
3: Na, vigyázzatok magatokra a mai napon, hogyha tudjátok, akkor segítsétek azokat, akiket segíteni akartok, tehát vagy a Balázsikat, vagy pedig ugye a...
4: Vagy pénzzel engem.
3: Rabokat, vagy Julit pénzzel, és akkor holnap reggel 6 óra után jövünk majd megint így hármasban. Szevasztok!
4: Hello!
9: Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek! A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek!
10: A műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
10: Pénteken újra Teraszent Fröccs Party a Thai Express és Georgi Standards teraszán. 18 órától éjfélig az Organization csapata gondoskodik a hangulatról laza nyári house dallamokkal. Minden koktél 1990 forint, egy üveg írsai szódával pedig csak 2990 forint. Éttermeink 23 óráig várnak benneteket. Találkozzunk pénteken a teraszon!
11: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
12: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Ossian. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a sörnapokon!
13: Új helyen a Jolaszombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100.000 forint visszajáró, beltéri ajtókhoz ajándékkilincs, aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jola Szombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most.
2: Rádió
17: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megígértem tegnap, természetesen ma is lesz majd játék. Páros belépőket lehet megszerezni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, úgyhogy ha szólok majd két zene között, akkor tessék ezerrel hívni majd engem, mert most is nagy mázlistának kell majd lenni, 10-nek. 10:41, kaptam két közlekedési információt. Rebeli elírta, dugó van az M1-esen Budapest felé Biatorbágyig, nagyjából Tatától lehet lassulgatni, köszönjük szépen. Viktor pedig azt írta, az M3-ason 5 kilométeres a sor, kerekharaszt és 60 között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még másfél munkanap, és nagyon sokak szabadsága indul el. Rengetegen vették ki az augusztus 20-ai hetet pihenésre, nyaralásra. Aki dolgozni fog, az is egy rövid héten fogja azt tenni. Augusztus 20-a pedig idén is gazdag programokat hoz, amelyek egyébként már egy nappal korábban elkezdődnek a fővárosban. A részletek a weboldalunkon a rádió1.hu a hírek között. Ráadásul ott az ország tortájáról és az ország cukormentes tortájáról is van cikk a hírek között. Egyébként ma reggel Feri, Eszter és Juli megkóstolták, a műsor pedig visszahallgatható. Mondom, a weboldalunkon, a rádió1.hu és a Rádió 1 applikáción. Zsülcire nézek, még dolgozik nagyon. Hát jó, adjunk neki egy ilyen 10-15 percet, és visszahallgatható lesz a ma reggel is az interneten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Na gyerünk játszani! Itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen tőlem páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra. Augusztus 26-29 ott leszünk mindegyik napon dupla stage-el. 0620 311 111 a forró drót.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nagyot fogunk bulizni majd a fesztiváljainkon is. Nem sokára a Rádió Egy Stage kiköltözik a Strandfesztiválra, egészen pontosan a jövő héten. Két hét múlva pedig a színen két stage-et is felépítünk. Egy téged és egy Rádió Egy arénát. A tizedik telefonáló pedig jön velünk a színre. Halló!
1: Szia, Jenny vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jenny, honnan?
1: Kecskemét.
0: És szeretnéd, hogy legyen egy utat Szegedre?
1: Hát igen, nagyon szeretném.
0: Figyelj, lesz! Lesz egy utat Szegedre, Jenny!
1: Oh, ez a...
0: Tizedikként értél el!
1: Hú, nagyon jó, szuper!
0: Kérném a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, Jenny!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ah, nagyon örülök! Hú, nagyon sokat próbálkoztam.
0: Hát most összejött. És valakit vihetsz magaddal, ki lesz az?
1: Így van, a párommal megyünk majd.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, jó bulizást.
1: Nagyon köszönjük.
0: Sziasztok, ciao, ciao.
1: A tudoképet. Sziasztok.
0: Ja, na jó, bárberen jöhet majd mindenképpen. Jó, várjuk.
1: Jó, jó. Oké. Okay.
0: Be fogjuk vezetni, drága Rádió Egyesek. Aki tőlem nyer jegyet, az küldjön majd képet Viberen a 20-as 311-111-re. Vagy a fesztivál ideje alatt, vagy az utána lévő napokban. Hölgyeim és uraim, játék lesz a következő zenei órában is itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego, otthon generációkon keresztül.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
14: Hogyan érthetjük meg jobban egymást? Hogyan építhetünk őszintébb, harmonikusabb kapcsolatokat? Pap Noémi előadása a kapcsolati intelligenciáról és a tudatos kommunikációról a Sopronban falvi Kolostor Hotel és étteremben. Augusztus 15-én várjuk egy inspiráló estére. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a jegypénztárban kaphatók.
15: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
16: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
0: Madeinwood.shop.
17: Elit Garázs.
3: Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Virágcikk a parlagfűgyőr Moson-Sopronban. Ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Ismét retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Bolozár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Stornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Stornó Miksát.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
17: Marad a derült ég, ma délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken derült idő várható, friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek, páros belépőim vannak a színre, és ebben az órában is odaadom majd valakinek. 8 perccel járunk 11 óra után, kaptam közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson az M5-ös és az M4-es csomópontok között kaszálnak. Egyelőre még kicsi a torlódás, de lehet ebből nagyobb is. Dolgoznak az M5-ösön is, ezt István írta, Röszke felé haladva Ócsa és Inács között, úgyhogy itt már 2-3 kilométeres az araszolás.

0: nagyjából Tata után Biatorbágyig, az M3-ason 1 kilométeres a dugó 60 és Kerekharaszt között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat!

0: zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: Csak igazi mai sláger megy!

a rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez már a Die Die! Shakira következik, és Burna Boy az év sporthimnuszával. Nem is gondolnám, hogy lesz ennél sikeresebb sportdal közel távol. És van egy urban legend,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Vészony indult egy játék, egy ország hallottam, mindenki itt van, mindenki telefonál. A 10 vonalunk egyikéből most valakit adásba kapcsolok. Halló?
1: Ja, Vani vagyok, a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Vani, Vanessa, ugye?
1: Igen.
0: Jól telik a napod? Mit csinálsz?
1: Nagyon jól telik a napom, dolgozok, és reménykedem abban, hogy nyerek a Rádió egyen is, lehetek a színfesztiválra.
0: Hát a reménykedésből igen, valóság lett, Vani!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Jó, de jó, megnyugodtam.
0: És a tizedik telefonáló akkor kapja a jegyet, ha tudja a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy, kit hozol magaddal?
1: A barátaimat, vagy hát egy barátomat.
0: Figyelj, menjetek többen, kettő jegyet én adok akkor, jó?
1: Oké, köszönjük szépen.
0: Két stage-ünk is lesz a színen, úgyhogy mindenféleképpen találkozzunk, és juttatunk be még hallgatókat, lesz játék délután is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és ezekkel a zenékkel előre is jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Rádiózunk együtt továbbra is, azonnal indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elvettek az egyetemre.
7: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
6: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
8: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
10: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
15: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
16: Mozi a csillagos ég alatt a fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
15: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
17: Madeinwood.shop. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
20: Reklámot hallottak.
21: 2026. augusztus 13-a csütörtök, 11 óra 58 perc van.
0: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Virágzik a parlag fűtérségünkben, tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. Ez a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója, Gáltót András vagyok. Virágzik a parlagfű Győrmoson, Sopronban. Ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Visi Noémi soproni házi orvost kérdeztük.
22: A parlagfű az már virágzik. Hát azt nézzük, hogy az pollenek mikor jelennek meg a természetben, akkor tulajdonképpen a pollenallergéneket három nagy csoportba lehet sorolni. Ugye vannak a fák virágzásakon megjelenő pollenek, amiket már akár januárban, februárban is észlelhetünk, hiszen vannak olyan fák, amelyek ekkor már bontanak valamilyen virágot. Aztán nyáron megjelennek az ilyen pázsitfélék, az a következő allergén szezon, és a gyomok jelennek meg aztán később, és a gyomok közé tartozik a parlagfű. A parlagfű az már júliusban elkezd virágozni, és sajnos egészen októberig ontja a levegőbe a polleneket, és nagyon-nagyon sok ember allergiás a parlagfű pollenjére. Ha tudjuk, hogy parlagfűre allergiásak vagyunk, a parlagfű pollenjére, akkor érdemes időben elkezdeni gyógyszereket szedni, nem kell megvárni, ameddig nagyon súlyos tünetünk alakul ki. Tehát ha tudjuk, hogy nekünk a parlagfű szezonban eldugul az orrunk, vizes orrfolyásunk van, könnyezik a szemünk, vagy akár köhögünk. Vannak olyan emberek, akiknél a pollenek aszmás reakciókat váltanak ki. Tehát ezeket időben elkezdjük kezelni, időben elkezdünk ezzel törődni, akkor lehet, hogy egy kicsit kevésbé terheli meg a szervezetünket. Aztán próbáljunk meg megfelelően szellőztetni, próbáljunk meg gyakran hajat mosni, például, hogy a hajunkba szálló pollentől megszabaduljunk. Próbáljunk meg úgy ruházatot cserélni, hogy azt is gyakran mossuk. Kevesebb időt töltsünk olyan helyen, ahol tudjuk, hogy nagyon magas számban fordulnak elő allergiének.
21: Tovább emelkedtek a termőföld árak Magyarországon. A fő művelési ágnak számító szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben mérsékeltebb áremelkedés volt megfigyelhető, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadék viszonyok, ott gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. Győrmoson, Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. A játszóterek üzemeltetését vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Győrmoson, Sopron vármegyében is. A hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is rendszeresen végzett ellenőrzéseket. A szakemberek a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A játszótéren bármilyen hibát fedezünk fel, bejelentéssel élhetünk az NKFH ügyfélszolgálatán. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős nagy és apró vadfajokat segíti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, köztük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Folytatódik a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár zenés udvar sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. Előadásának címe Keresztmetszet a rock'n'roll királyáról. A programra a belépés ingyenes. Ismét Retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Bolodár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Stornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Stornó Miksát. A programról Bolodár Zoltánt kérdeztük.
2: Folytatódik, mondhatom így, hogy hagyományos előadás sorozat, ami a Jerevánon szokott lenni, ugye a Retro Sopron már nagyon régóta megy, és hát a Jereván lakótelepen tulajdonképpen egy olyan emberről fogok, Stornó Miksának hívják, egy retro, nosztalgikus előadást tartani, amiben tulajdonképpen a két világháború közötti időszaktól a háború utáni évtizedekig nagyon sok képet fognak a kilátogatók látni. Az úriembernek a neve talán nem ismert senkinek, de a Stornó név az nagyon ismert, hiszen ő tulajdonképpen unokája volt az idős Stornó Ferencnek, és a nagy Stornók, tehát az idős Stornó Ferenc, ifjú Stornó Ferenc elvitte tulajdonképpen az elsőséget az ismertségben, a városban, idős Stornó Ferenc régészként, a fia művészként, festőművészként, és hát az ő árnyékukban Stornó Miksa az úgy hát nem nagyon mond senkinek semmit. Ugyanakkor elképesztő az az örökség, amit hátrahagyott. Őnek is sajnos 56-ban el kellett hagyni az országot. A sors furcsa fintora, hogy 46-ban ki akarták őket telepíteni a feleség által, aki német ajkú volt. Nagyon sok helyre fordultak, és ahogy kapaszkodtak abba, hogy Magyarországon tudjanak maradni, hát sajnos 56-ban úgy hagyta el az országot. Családjával Salzburgban telepedtek le, ahol onnan származik a felesége tulajdonképpen Stornó Miksának, de hogy csak néhány példát mondjak, hogy mi mindent lehet róla tudni. Például az Új utcába sétálunk, van egy gótikus épület. Az Új utca és a Kolostor utca között egy átjárót akartak nyitni, azt a régi műemléképületet, gótikus épületet le akarták bontani. Akkor még nem tudták, hogy ez egy középkori eredetű gótikus épület, és Stornó Miksa volt az, aki fölmászott a padlásra, és hát kibontotta a gótikus mérműveket 1943 körül, és megmutatta azt, hogy ezt az épületet ezt meg kéne menteni. Ma az Új utcának az egyik ékessége ez az épület. 20 óra 30 perckor találkozunk augusztus 14-én pénteken azokkal, akiket érdekel, és szeretném, hogy minél többen eljöjjenek.
21: A programra a belépés ingyenes. Baumgartner Melinda kortárs festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Soproni Szociális Intézmény Balfi úti idősek otthonában. A tárlaton a természet ereje, a fény és az emberi érzelmek találkozása elevenedik meg. A művész képein tengeri tájak, sejtelmes égboltok és szimbolikus alakok jelennek meg. Baumgartner Melinda művei idén már a Soproni Phoenix Fészek galériában is bemutatkoztak, szeptemberben pedig Rómában egy nemzetközi kortárs művészeti tárlaton láthatja őket a közönség. A Madárspak kommandó 13. születésnapjának apropóján szerveznek túrát szombaton délelőtt. A 8 órakor induló gyalogtúra a sport sörözőtől Brembergbányáig tart majd. Ezt követően egy közös bográcsozás keretében egyeztetik a résztvevők a jövő évi túraterveket. 15 órától pedig meglátogatják a szálasi bunkert. A programról további információ található a Madárspak kommandó közösségi felületein.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul a Rádió E Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Déli Mixon Rádió egyen csak igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal. Ma már csütörtök van. 0623-111-111, ide küldhetitek az üzeneteiteket, vagy a közlekedési infókat. És apropó, hogyha a Balatont választanátok, akkor azért közepesen élénk forgalommal kell számolni a 84-esen. Figyeljetek nagyon a főutakon, illetve a gyorsforgalmi utakon. Hamarosan pedig programajánló, már készülünk a hétvégére.

0: Itt a Rádió 1, ahol élnappal csak igazi ma is láger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Már készülünk a hétvégére. Most hétvégén tartják a Borok utcáját Hegykőn a soproni borvidék pincészeteivel, emellett élő zenével, koncertekkel, fellép például az Anne and the Barbies, a Takács Tamás Blues Band, emellett lesznek szórakoztató programok is Hegykőn a Széchenyi Ödön Parkban. Kertmozi az Eszterházi Kastély francia parkjában augusztus 14-én 19 órától. A Barlang Színházban Huszka Jenő, Martos Ferenc, Lili Báró nő, operett augusztus 14-én 20 órától.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek.

0: Ez a Daily Mix a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerek mixben, a keverőpultok és a mikrofon mögött továbbra is Kócán Bálint. Idén is lesznek soproni sörnapok, méghozzá augusztus 20-a és 22-e között. Több helyszínen, például a Főtéren, Sopronban, a Mária Szobornál, illetve a Romkertnél, további részletek és még több program a visitsopron.com oldalon. Ez a Rádió 1.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Autós iskola, kedreggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
3: From home.
2: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
3: From home.
2: Több mint 20 szerződött oktató.
3: From home.
2: Ha jogsit szeretnél, várakozás nélkül.
3: From home.
2: Részletek fromhome.hu.
4: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszentken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
5: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
6: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
7: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
8: Kezdjetek el élni!
7: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
9: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
7: Pénteken újra Terasz & Fröccs Party a Thai Express és Georgie Standards teraszán. 18 órától éjfélig az Organization csapata gondoskodik a hangulatról laza nyári house dallamokkal. Minden koktél 1990 forint, egy üveg írsai szódával pedig csak 2990 forint. Éttermeink 23 óráig várnak benneteket. Találkozzunk pénteken a teraszon.
10: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.
11: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Déli Mix a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal. Idén is megrendezik majd a Soproni Sörnapokat, amely már komoly hagyományokra tekint vissza, augusztus 20-a és 22-e között koncertekkel és szórakoztató programokkal.

Ez a Daily Mix a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerek, Mixben Kócsán Bálinttal. Holnap kezdődik, és vasárnapig tart a Borok utcája, Hegykőn, a Széchenyi-Ödön parkban. Sopronyi borokkal, finom ételekkel és zenei programokkal a Széchenyi-Ödön parkban fellép például az Unend the Barbies, illetve a Takács Tamás Dirty Blues Band, itt a Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy, én Kócsán Bálint vagyok. Javában tart a szezon a Fertőrákosi Barlangszínházban, ahol jobbnál jobb programokkal várnak titeket. Például augusztus 14-én 20 órától Huszka Jenő, Martos Ferenc Lili Bárónő című operettjét mutatják be. Köszönöm szépen, hogy itt voltok a Rádió 1-jel, hamarosan pörünk tovább újabb igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
4: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
5: www.napelemsopron.hu.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
7: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
9: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Új nyitvatartás a soproni Bügyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bügykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
1: Madeinwood.shop. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi mai sláger megy. 94.1
1: Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a Rádió 1, ahol él-nappal csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kócsán Bálint, szép csütörtököt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-án 15:30-tól Sopronkövesden Szeressük egymást gyerekek címmel Feszbaum Béla Seres Rezső műsora lesz, méghozzá az önkormányzat dísztermében. Még több program az igazi mai slágerek után itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, ahol élnappal csak igazi mai sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Már készülünk a hétvégére. Most hétvégén tartják a Borok utcáját Hegykőn a Soproni Borvidék pincészeteivel, emellett élőzenével, koncertekkel, fellép például az Anne and the Barbies, a Takács Tamás Blues Band, emellett lesznek szórakoztató programok is Hegykőn a Széchenyi-Ödön Parkban. Kertmozi az Eszterházi Kastély Francia Parkjában augusztus 14-én 19 órától. A Barlang Színházban Huszka Jenő, Martos Ferenc, Lili Báró nő, operett augusztus 14-én 20 órától.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Ez a rádió egy, ahol élnappal csak igazi, ma is sláger megy. Én Kócán Bálint vagyok ebben a nagy hőségben és a nagy melegben is. Nagy szükség van a segítségetekre és a véradásra. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról érdemes tájékozódni a vöröskereszt.hu-n vagy a Soprit területi vérellátó intézetnél. Annyi bizonyos, hogy hetente egy-két alkalommal Sopronban a Győri úton a vérellátóban tudtok vért adni. Hajrá!
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
4: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4 per B.
5: Ha a probléma a dugulás,
6: a kék-fehér autó a megoldás.
5: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
6: 0630 24 24 024.
3: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárol. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
7: Költözne? Hova? Lignova!
8: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
10: www.masterpartner.hu.
9: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek. Termékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
12: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Az. Itt a Rádió 1, ahol élnappal csak igazi mai sláger megy, én Kócsán Bálint vagyok. Ha ebben a nagy melegben moziznátok, akkor mondom, hogy milyen filmek közül válogathattok. A Cinema City-ben kiemelten láthatjátok a Pókember vadonatúj nap című amerikai akciófantasy, de továbbra is ott van az Odüsszeia, a Minyonok és Szörnyek, illetve újdonság a Mancsőrjárat, a Dino film, és augusztus végén érkezik a Cinema City-ben a Ghost Too Big to Rig című koncertfilm. Jó mozizást!

Itt a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is marad a rekkenő hőség, ezért bátran választhatjátok a Balatont, vagy éppen a Fertőpartot az osztrák oldalon, vagy éppen a Soprény Lőveruszod a szabadtéri strandját. De emellett jó sok program vár azért titeket itt Sopronban is, szabadtéri program, érdemes ellátogatni a vizisopron.com-ra, és már a jövő hetet is tervezgetni, mert hogy rövid hét lesz, augusztus 20-a nemzeti ünnep, ebből az alkalomból is nagyon-nagyon sok esemény lesz majd itt a térségben. Én köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, találkozunk holnap is, akkor már péntek lesz. Kócsán Bálint búcsúzik. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
11: Ahány történet, annyi híra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
12: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással, időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J. Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
10: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
13: Aquasopron.com.
14: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
0: Reklámot hallottak.
15: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Györmoson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik. Folytatódik a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár Zenés udvar című sorozata. Ma 16 óra 30 perctől Prejdl Zoltán zenél az intézmény udvarában. A programra a belépés ingyenes.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
16: Marad a derült ég, ma délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken derült idő várható, friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most
0: Rádió
9: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: Éter Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 10 perccel 2 után is. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Nem sokára ismét játszunk majd, jegyeket lehet nyerni páros belépőt a színre a Szegedi Ifjúsági Napokra. Most viszont két fontos közlekedési információ, az egyiket Ádi írta, hogy az M3-ason Budapest felé Bagnál a terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás. Zsuzsika pedig az M7-esről SMS-ezett, a Balaton felé haladva a Velencei tónál volt egy baleset, és 3-4 kilométeres miatt a sor. 0620 311 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még a hírek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post app.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy, és most a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió 1-es DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-el is jövünk, lesz egy stégünk, és egy arénánk, úgyhogy már délután 5-től lehet bulizni a Rádió 1-es DJ-kkel, a 10. telefonáló pedig egy általa választott napon ott lehet. A Forrad Road 20-as 311-111 játékra fel, hajrá! Ez most a One

0: Csak igazi mai sláger megy, és kapom fel az egyik vonalunkat. Halló, halló!
1: Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Én Nagy Gábor vagyok.
0: Gábor, szia! Autóból, ahogy hallom.
1: Igen, ezt jól hallod. Akkor tegeződhetünk, de jó.
0: Bocsánat, igen. Tegeződhetünk? Megkérdezem én.
1: Én nekem megtisztelő szerintem, hogy szia.
0: Gábor, merre felé autózol?
1: Én éppen Hódmezővásárhely felől érkezem az én drága öcsémhez Szegedre.
0: Túl korán érkezel Szegedre, a szín az 2 hét múlva lesz.
1: Igen, tisztában vagyok vele, de oda is tartanék szívesen, hogyha esetleg arról lenne szó.
0: Arról lesz szó? Mert hogy 2 hét múlva ott leszel a színen!
1: Nem mondod komolyan!
0: De bizony! Ja, hát persze azért a rádió szlogenjét tudnod kell, csak azzal adom a jegyet.
1: Oké, rádió egy, csak igazi manság, mennyire ezt el sem hiszem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Az öcséddel mész?
1: Hát én szerintem az én kedves feleségemmel, és...
0: Az öcséd meg majd nyerjen magának jegyet, ez érthető.
1: Hogy van, illetve a legjobb barátom is az ő felesége, igen. Szerintem így lesz a négyesünk összeáll, de elképzelhető, hogy öcsém is, és még nem is tudom, más is csatlakozni fog.
0: Jó van, gyertek, jó, sokan, a Rádió 1 stage is ott lesz a színen, 2 jegyet én adok, jó?
1: Óriási vagy. Tényleg ilyen áramszerű a sztori, mert életemben, tehát ilyen a közelében nem történt, mint szituáció, igen.
0: Na, hát akkor most végre életedben először nyertél a rádióban, és nagyon jól fogod magad érezni a színen, ez biztos.
1: Az egészen biztos, igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Óriásiak vagytok.
0: Szeretjük, hogy boldogak, vidámok a Rádió 1 hallgatók. A következő órában is megajándékozok valakit páros belépőkkel a színre.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra, a nyár dalával, Accenttel, Tóth Abigailed és a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza bele a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
14: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
15: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
16: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
17: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
18: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
19: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
20: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal! Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én! Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok! Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap! További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán!
9: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
21: Autós iskola kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
22: From home.
21: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
22: From home.
21: Több mint 20 szerződött oktató.
22: From home.
21: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
22: From home.
21: Részletek fromhome.hu.
23: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor madeinwood.shop.
24: Madeinwood.shop.
25: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
26: Költözne? Hova? Lignova!
25: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
27: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
28: Akvasopron.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai slágerben egy szuper délután mindenkinek ezekkel a zenékkel. Györke Attila vagyok, és igen, Lady Gaga dala indult el most. Valahogy mindig újra és újra megerősítésre kerül, hogy a művésznő neve valóban a Queen Radio Gaga című dalából ered. Egy interjúban mesélte el most, hogy producere Rob Fusari telefonja automatikusan Lady szót írt a rádió helyett, az a fránya autokorrekt, ugye? De hát az énekesnőnek ez nagyon megtetszett, úgyhogy így született meg.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camerad dalát hozom, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Drága Rádió 1-esek, találkozzunk a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Augusztus 26-29 a színen két Rádió 1 stage is lesz. Lesz egy stégünk, lesz egy arénánk. 17 órától pörögnek már az igaziba is lágerek a Rádió 1-es DJ-k jóvoltából, úgyhogy buli lesz keményen. És a 10. telefonáló biztos, hogy partizhat velünk. A Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111. Adom a páros belépőjegyeket a színre.

0: változatosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, szeretlek titeket, mindig titeket hallgatunk. Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, ki a nagy mázlista ebben a játékban, amit nemrég indítottam. Halló?
1: Szia, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia! Tudod, hogy hanyadikként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként.
0: Tizedik?
1: Én remélem, hogy tizedikként.
0: Hát összejött! Tizedik lettél, Dani!
1: Nem tudom. Hidegráz. Nem.
0: Akkor még kérem gyorsan a Rádió 1 szlogenjét, mire nagyon kiráz az a hideg.
1: Jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na mit szólsz?
1: Hát kicsit izgatott vagyok.
0: Legyél is izgatott, mert ott leszel másod magaddal a színen, bulizhatsz a Rádió 1 stage-nél is. Kit hozol magaddal?
1: Valamelyik haveromat megpróbálom lecsábítani. Aztán, ha nem, akkor nem tudom.
0: Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezzel problémád lenne. Mindenki veled akar majd menni. Úgyhogy érezd magad nagyon jól.
1: Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, nincs vége a játéksorozatnak. Ma még lehet éreket nyerni a Szegedi Ifjúsági Napokra. Például Juhász Gergőnél is a Kívánság műsorban a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 0-24-ben folyamatosan, és nálunk játszanak az ország legjobb DJ-i, nem csak a fesztiválokon, adásban is. Pool Max például 5-től, 2 órán át mixel nem sokára a Live Mixben Juhász Geri mellett, 8-tól jön a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9 órától pedig a World Is Mine Radio Showban, mint minden csütörtökön, Regál Lili és Joer Junior. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óra, és már bekészítettem egy ilyen dalt az elejére. Hypaton, Out of My Head!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a 25. Szamária Történelmi Karnevál. Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária Történelmi Karnevál Szombathelyen.
4: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
7: www.napelemsopron.hu.
8: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
9: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
10: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Virágzik a parlagfűgyőr moson Sopronban. Ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Ismét retro Sopron előadásra várják az érdeklődőket a Jerevánon. Pénteken 20 óra 30 perctől a szolgáltatóház belső udvarán Bolozár Zoltán visszarepíti a látogatókat a 20. század első felébe, bemutatva a híres Tornó dinasztia sokszor háttérbe szorult tagját, Tornó Miksát.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
11: Marad a derülték, ma délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken derült idő várható, friss lesz a hajnal, kora reggelre 12-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 28-33 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délután, Györke Attila vagyok. Autós barátaim, segítsük egymást a közlekedésben. Jöhetnek az infók, 0623111111 a forró drót. Én pedig minden délután dobok egy dalt a vezetéshez. Ma ezt.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

0: ez a Rádió 1. 16 óra 16 perc közlekedési információkat kaptam. Szemi írta Viberen, hogy az M6-oson Bagnál a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás. Ádám azt üzeni mindenkinek, hogy az M5-ösön nagyon sokan vannak, 5 kilométeres minimum a sor Röszke felé Kecskemétnél. Gyuri üzente, 1-es főút, Óbarok, dolgoznak az úton a 35-ös kilométernél, lassabb a haladás.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük ezeket az infókat, várjuk a továbbiakat. A Rádió egy forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: Pulmax, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is 2 órás lesz a mix. Addig még van pár jó zenei ötletem, például ez a Taylor Swift dal, amit az infog után biztos, hogy lejátszok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
4: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyes akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
5: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
6: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
7: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
8: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
9: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyárs, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plus Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
10: Mozi a csillagos ég alatt a fertődi Eszterházi kastély francia parkjában. Augusztus 14-én érkezik a nyáresti kertmozi, ahol a Karib-tenger kalózai kalandjai elevenednek meg a vásznon. Jegyek a jegymester.hu oldalon és a kastély pénztárában kaphatók.
11: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
12: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Budapesten a Sziget Fesztivál környékén ma is mindenki okos navigációval vezessen, drága Rádió Egyesek. Kell a türelem. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. A legkönnyebben a fesztiválozók tömegközlekedéssel közelíthetik meg a helyszínt. A szokásosnál sűrűbben és éjszaka is jár a H5-ös hév. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A Filatori gát hévállomásnál pedig a belváros felé BKK mobil ügyfélpont is segít a közlekedésben. Erről mind-mind lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu a hírek között. Jó utat mindenkinek! Pontosan 5 órától nem sokára Juhász Gerivel és Pool Max-el indul a Live Mix Summer Edition.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a PG Color festék áruházban, Sopronban, a Kőszegi út 6 szám alatt.
14: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van.
15: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
17: Bor, Blues and the Barbies, azaz újra Borok utcája Hegykőn. Kóstolja Soproni borvidék legjavából és a helyben készült ételekből augusztus 14-e és 16-a között.
18: Kezdjetek el élni!
17: Színpadon a Takács Tamás Bluesben és az Anna and the Barbies. Három nap, ahol minden a borról, a gasztronómiáról és a zenéről szól. Részletek a hegykő.hu oldalon.
19: Új nyitvatartás a Soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
8: Ha a probléma a dugulás,
1: a kék-fehér autó a megoldás.
8: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
1: 0630 24 24 024.
11: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
4: Építkezők, felújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavar és szerszámszaküzletben minden megtalál, amire szüksége van. Elektromos profi és barkács kisgépek,
18: Makita, Bosch és Enyhel termékek széles választékával várjuk üzletünkben. Konnektárakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet. Sopron, Faragtár utca 5.
20: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
21: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
22: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A műsor támogatója a Burger King.
25: És most

0: itt vagyunk, és élőben mixelünk két teljes órán keresztül. Nagy nap a mai, felavatjuk Pull Max-et is a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Ő az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és hát akinek játsszák a remixeit a Tomorrowland-en. Hello Pull Max!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit itt fényes nappal is. Igen, engem péntek esténként hallhattatok, és most itt vagyok veletek délután, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és rengeteg újdonsággal készültünk nektek.
0: All in, betolunk mindent, menjünk élőben nem csak a YouTube-on, hanem a TikTok csatornánkon is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteniek lesznek a zenék két teljes órán keresztül. Kezdjük el.
1: Nagyon jól mondtad, és a következő zene címe pont Passful Wonderful Life Purple Disco Machine-től. Kellemes hallgatózás itt a Rádió 1 Live X-ben mindenkinek.

0: this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmax! Pulmax! A házigazda Juhász Geri.
2: Radio 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Pull Meg!

0: A híres Vance Joy sláger Szigele feldolgozásában ez volt a Riptide a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ma Pulvex a lemezjátszóknál először a Rádió 1 Live Mix történetében. Közlekedési információk jönnek közben. Csak röviden 6 kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé baktérségében a kiépített terelés előtt, és erős a forgalom az M7-esen, egészen az M0-as autó csomópontjáig Budapestről kifelé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rengeteg üzenetünk van, nem az a nagy szám, hogy Pulmexet követi Martin Garrix, hanem az, hogy Pulmex követ engem. Kell lennie több, Máté?
1: De jó, Pajami Máté, köszönöm szépen, hogy írtam most is.
0: Srácok, tartom magam az előző üzenetemhez, amit még egyszer a nyár elején írtam nektek a World is My Radio Show-ba, amikor ti ketten vagytok adásban, nem csak a zenék szexik, hanem a hangotok is. Imádás, puszi, Trixi. Oh.
1: De aranyos vagy, köszönjük szépen.
0: Lesz a szedben a Headlights, nagyon szeretem azt a számot, írja a TikTokon Játszint.
1: Pont egy aktuális kérdés, ugyanis ezt raktam fent folytatásként az első saját rádió zenémet, ami tavaly tök nagyot ment itt, és innen is szeretném nappal is megköszönni mindenkinek, hogy ennyien hallgattátok, úgyhogy jó hallgatózást továbbra is itt a Live Mix-ben, Headlights, tőle Pulmextől.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Pulmex ma először fényes nappal, ráadásul két órán át a lemezjátszóknál. És hát azon, hogy én ennyi SMS-t régen láttam.
1: Ja, ennek nagyon örülök. Hello, hello, Rádió 1-esek. Köszöntök mindenkit.
0: Hello, srácok. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam inkább. Hajrá, Pulmex, jó hallani délután, Tünde.
1: Na, de ez volt a célom, hogy ennyire éljétek. Köszönöm szépen az üzenetet.
0: Tünde, csináld a kettőt egyszerre. Elképesztően jók a zenék, extázis, vibe. Hajrá, Piti Man.
1: Köszönöm szépen.
0: Végre te vagy délután Pulmex, remélem többször lesz majd még ilyen. Üdvözlettel, Andrea.
1: Ez csak rajtatok múlik, írjátok meg majd a véleményeteket a következő két órában.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk is. Jön az a DJ, aki számodra meg a te karrieredben nagyon-nagyon fontos helyet foglal el.
1: Így van, Martin Garrixről van szó, aki a legjobban inspirált a kezdetektől fogva, és még a mai napig mindig felnézek rá, mert szerintem az egyik legnagyobb DJ a világon. Ugye tőle hoztam a Butterflies itt a Rádió 1 Live Mixben, egy óriási favoritom.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

Station. A lemezjátszóknál Full Max. Full Max. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: percei mögött elmondhatatlan mennyiségű üzenet mindenhol. Sziasztok, Pulmexre szeretnék szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, üzeni Kriszti.
1: Jaj, köszönöm szépen, akkor én már vezetek, mert nekem már van egy szavazatom.
0: Pulmex megkapta az első szavazatot, ugye még el sem indult a Rádió egy DJ szavazás. Hello, Pulmex üzeni DJ Tani. Vágjátok, hogy ki a DJ Tani? A 10 éves kislányát, fiatal hölgy a TikTokon? Én most fedeztem fel nemrég, ős tehetség a csaj.
1: Én már egy ideje követem, nagyon-nagyon ügyes, és szurkolok is neki, és pont kaptam egy kedves üzenetet az elmúlt napokban tőle, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt, hajrá neked is.
0: Drága DJ Tani, nem tudom, mikor leszel 18 éves, de ahogy betöltöd, akkor mindenféleképpen jelez nekünk. Jó, én nagyon remélem, hogy együtt rádiózunk néhány év múlva. Annyira cuki, annyira jól zenél, annyira jól csinálja ezt az egészet, és olyan szépen választékosan fogalmaz, hogy ilyet én régen láttam.
1: Igen, nekem is tetszik, és én csak annyit üzenek, hogy kitartás, nagyon sok melót kell még beletenni, de jó úton halad, nekem nagyon az egyediség elkezdett már kiforni, és a következő években ennek, ha stabil alapot ad, akkor minden rendben lesz.
0: Így legyen. Alig vártam, hogy a live mixben is itt legyél, Pulmex. Gratulálok, jó a műsor, Kinga.
1: Köszönöm szépen, nálam jobban nem várta senki.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy hydration break jön, tartunk egy hidratációs szünetet, megiszok az összes szűrt vizet a konyhában, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Így van, várunk mindenkit vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
15: Eladott?
16: Nem, muszáj, most pénz kell.
15: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
16: Ez jobb döntés.
15: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
17: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszer.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
21: Reklámot hallottak.
22: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4 per B.
24: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell lennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
25: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
26: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
27: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
28: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
25: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
29: Madeinwood.shop.
30: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
31: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699-204-100.
21: Reklámot hallottak.
32: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
33: A műsor támogatója a Burger King.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, jön a második felvonás Pulmex-el, most zenél először a Rádió 1-es karrierje alatt, fényes nappal, ráadásul rögtön 2 órában, hello Pulmex még egyszer.
2: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden Rádió 1-est, így van, nagyon-nagyon vártam, hogy visszajöjjünk a következő órára is.
1: De jó vagy ember, a 7 szentség itt, az a Daft Punk óriási volt, üzeni László.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett.
1: Pulmexnek van tehát még 1 órája a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
2: Rengeteg különlegesség érkezik, az első is ilyen, ez a Fastboy Good Life itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Pull meg!

Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. A lemezjátszóknál Full Max. Rádió egy live mix.

0: Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főleg Szárliget és Biatorbágy között, az M3-ason pedig egy műszaki hibás busz miatt van nagy dugó Budapest felé, a Szilas pihenőhely közelében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, végre 110% felett a Live Mixben is, de régen vártam már erre. Nagy gratula Pulmexnek, így tovább Pacsi Máté.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet.
0: Az elmúlt hetekben rólad szóltak a hírek, veled volt tele a sajtó. A következő remixed miatt?
2: Igen, nagyon nagyot ment, ugyanis képzeljétek el, hogy ezt a feldolgozásomat, amit a Leave the World Behind-ból készítettem, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén.
0: Úgyhogy gratulálunk hozzá, ez egy óriási teljesítmény, és hogyha valaki nem hallotta volna még ezt a remixet, játsszuk le.
2: Így van, akkor most itt a Live Mix-es közönségnek is megmutatom. Swedish House Mafia, Laidback Lou, Leave the World Behind, Pulmex remixben, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem a Pulmex elemezjátszói mögött, ez pedig Thomas Gray volt és a Heaven, és szerintem erről a fiatalemberről sokat hallunk még.
1: Így van, remélem, én ismerem, nagyon nagy tehetség, és amúgy személyesen ismerem is. Elsőként játszottam itt a rádióban a viral zenéjét, a Rumors, amit 50 millió organikus elérést ért el a social media területein, és 15 darab kiadó jelentkezett beérte januárban, úgyhogy ezzel nagyot ment, és a Tomorrowland is fellével, képzeljétek el, mert odaigazolták le végül ezt a zenét.
0: De nagy öröm napközben látni titeket, hajrá Pulmex, csak így tovább, hamarosan újra élőben is együtt bulizunk a strandon, a legnagyobb rajongód Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztiválon jövő héten találkozunk majd.
0: Pontosan szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, tehát Zamárdiban a Balaton partján élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk és bulizunk együtt. Tartunk megint egy hidratációs szünetet, jön egy rövid hydration break, az tényleg nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán itt vagyunk még élőben szűk fél órán át, jó?
1: Nyilván, gyertek, tartsatok velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hallottad? A Pakóhaus megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
6: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
7: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetés akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
8: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
9: Új helyen a Jolaszombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100 000 forint visszajáró. Beltéri ajtókhoz ajándékkilincs. Aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jolaszombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
6: Pénteken újra Teraszent Fröccs Party a Thai Express és Georgi Standards teraszán. 18 órától éjfélig az Organization csapata gondoskodik a hangulatról laza nyári house dallamokkal. Minden koktél 1990 forint, egy üveg írsai szódával pedig csak 2990 forint. Éttermeink 23 óráig várnak benneteket. Találkozzunk pénteken a teraszon.
10: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
11: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
12: From home.
11: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
12: From home.
11: Több mint 20 szerződött oktató.
12: From home.
11: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
12: From home.
11: Részletek fromhome.hu.
7: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
14: Rádió 1.
13: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
15: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál.
13: Pulmex! Cool.

a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pulmex! Pulmex! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Mix Summer Edition Pulmex a lemezjátszói mögött. Most először két teljes órán át, tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. Te jó ég, Grease 2000, mekkorát szól, táncolok a műhelyben. Pulmex nagyon jó, ölelés, Lúci mester.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy tetszett ez a fajta feldolgozás is.
0: Hello srácok, már hiányzott ez a délután veletek, jó a nyár meg minden, de nagyon le vagyok hozódva az életről, de szép mondat volt. Most meg, ahogy hallgatlak titeket, elfogott a vágy, hogy atomra tekerjem a hangerőt, csak jelezni szerettem volna, hogy megvagyok még, puszil titeket Szabina a pillás csajászárok szállásról.
1: Köszönjük, hogy írtál, kitartás neked.
0: Kösz, hogy itt vagy, jó munkát kívánunk, és hát képzeljétek el, drága Rádió 1-esek, van egy nagyon kedves születésnapos kollégánk, akit szeretnék most felköszönteni.
1: Így van, Antonióról van szó, és Geri, te tudod, hány éves lett? Vagy?
0: Igen, azt hiszem, hogy 69. Vagy az csak a kedvenc
1: száma. Ez a kedvenc száma, 70.
0: Antikám, Isten éltessen, jó nyaralás, gondolunk rád, rátok.
1: Így van, boldog születésnapot kívánunk innen a Rádió 1 Live Mixből.
0: Úgyhogy jöjjön most ő.
1: Tőle hoztam el a legújabb újdonságát, igazi nyári feelinges kis zene, Shot of Adrenaline, itt Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Pulmex.

0: You Home, tökéletes zárás Pulmax-től itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Gyorsan még néhány üzenet, be vagy követve Pulmax, óriásit játszott el, gratulálok a délutáni műsorhoz, Viki.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok és hogy ilyen kedvesek vagytok velem, nagyon nagy élmény volt itt a Live Mix-ben szerepelni.
0: Sziasztok, valami VIP party lett itt délután, Pulmax zenél és Jamina után Antonio zenéjét is játsza, remélem ebből hagyomány lesz, hajrá az új generációnak, üdvözlettel GD. GD, nem is gondolnád nekünk ez milyen jól esik a Live Mix-ben és a Where Is My Radio Show-ban, ez így megy tök régóta.
1: Így van, és Christopher zenét is hallottátok, úgyhogy igyekeztem itt az első Live Mix-ben hozni a magyar kötelezőket is, támogatni a többieket is.
0: Szép nyarat mindenkinek, már ami még megmaradt belőle, Pulmax-et egyszer majdnem elkaptam egy selfie-re Zalaegerszegen, na se baj, talán Zamárdi van a Strandfesten sikerül, írja Árven.
1: Na, ott biztos ott leszek Zalaegerszegen, szerintem még nem is voltam zenélni.
0: Akkor lehet, hogy Árven összekevert valakivel. Nem baj. Zamárdi van, tudja, hogy ott lesz a Pulmax, meg az összes rádió egy jó? Így van. Szerda, csütörtök, péntek, szombat találkozunk a Strandfesten, tehát Zamárdiban a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz. Holnap pedig lesz egy, nem, szombaton lesz egy komoly bulid a szigeten.
1: Így van, szombaton képzeljétek el, lesz egy saját rendezvényem a Sziget Fesztiválon. A sportzónában fogunk az egyik konténerben csinálni egy óriási boiler partit, úgyhogy mindenki szeretettel várok, aki szombaton érkezik 3-tól 6 óráig.
0: Jó bulit kívánok neked, mi pedig találkozunk a Where Is My Radio Show-ban pénteken. Ciao, Zseni volt az elmúlt 2 óra, köszönjük szépen.
1: Köszi, hogy itt lehettem, szép napot nektek, sziasztok.
0: Maradjatok, Bidirexel és a Fét lesz jön mindjárt. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, és játszunk színnapi jegyekért. Ez a Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
17: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilonsor 6, Sopron, Iparkörút 16.
4: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
9: Új helyen a Jolaszombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100 000 forint visszajáró, beltéri ajtókhoz ajándékkilincs, aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jolaszombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
18: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 20.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most
19: Rádió
20: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra is. A mai első telefonáló Jennifer Lopezt és David Gettát kéri. Szia!
1: Szia, Móni vagyok. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Szia, Móni, mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én, szerencsére.
0: Tönkrevered a férfiakat, nagyon jó vagy. Mit üzensz nekik?
1: Hát azt, hogy mindig így legyen. Mindig én

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ali.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi magisláger megy, sok jó buli és sok jó fesztivál lesz még a nyár végéig. Mindenhová viszünk magunkkal benneteket. Halló, halló!
1: Nándi vagyok, szia! Pestről telefonálok.
0: Hello, Nándi, és elmennél Szegedig egy jó fesztiválért?
1: Igen, már nagyon régóta tervezzük, és szeretünk volna eljutni barátokkal, csak még eddig nem volt lehetőségem.
0: Soha nem

0: Voltál még akkor a színen?
1: Még nem, nem. Deja Vu-n voltunk már korábban. Aha. Itt Szegeden, de még a színen nem sikerült.
0: Na akkor mondj nekem egy rádió egy szlogent.
1: Rádió egy igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Wow, de jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megtört az átok, mehettek a színre is, figyelj.
1: Nagyon-nagyon örülök, de szuper.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, szuper, köszönöm szépen nagyon.
0: Érezzétek jól magatokat, két helyszínen is ott leszünk idén a színen, és egy újabb páros belépőt még ebben az órában nyerhet tőlem valaki. Jön a Switch Disco, Rehab és Sam Felt. Ez a Sleep Tonight. Itt csak igazi mai slág.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Teddy Swims-t kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Én Máté vagyok.
0: Máté, kinek menjen ez a dal, a The Door?
1: Anyukámnak, meglepetésből. Igazából csak úgy meg szeretném lepni, hogy benne leszek a rádióba, hogy kérek neki egy számot.
0: Biztos nagyon örül, ezt akkor most neki játsszuk. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Színre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Edo vagyok.
0: Hello, Edo, honnan hívsz?
1: Hát képzeld, Szegedről.
0: Ha tudnád, milyen sokan hívnak most Szegedről, meg úgy alapvetően a délkeleti ország részből, voltál már akkor a színem?
1: Hát voltam, de csak egyetlen egyszer.
0: És akkor jó lenne elmenni újra?
1: Hát nagyon, és most vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretnék megnézni.
0: Na akkor kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, te vagy a tizedik!
1: Ez most nem mondod komolyan.
0: De!
1: Úristen, nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a kislányommal.
0: Anya-lánya fesztivál.
1: Igen.
0: Jaj, de jó.
1: Igen.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Hú, de szuper. Köszönöm.
0: Játszani természetesen

0: Szombatig minden este a Rádió 1 stage-en, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt. Halló, halló!
1: Szia, Zsani vagyok. Tátónak a számát szeretném kérni.
0: Szia, Zsani, intézem, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már játszom is, ennek a dalnak az eredetije, képzeljétek el, 2007-es, viszont szerepelt a Friends and Neighbors című sorozatban még tavaly tavasszal. Ebből lett egy óriási TikTok mém, és ez a dal ennek köszönhetően újra a reneszánszát éli. Jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza, méghozzá Regál Lilivel és Joer Juniorral, ők mixelnek majd a World is Mine Radio Show-ban, Juhász Geri kijelentkezik, tartok tehát egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, találkozunk a Hydration Break után, szép nyárestét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Dolce Vita Night Club Zieckendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legénybúcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zieckendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
13: Summer Vibe a Casino Sopronban. Nyár, koktélok, jó zenék. Mi kell ennél több? Augusztus 10 és 14 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 14-én pedig az összesen 6000 euró értékű nyeremény mellett látványos koktélshow-val várunk. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
14: Új helyen a Jola Szombathely nyitási akciókkal. Nyílászárókra akár 100 000 forint visszajáró, beltéri ajtókhoz ajándékkilincs, aluredőnyökre 20% kedvezmény. Készletes laminált padlók 2990 forinttól. Jola Szombathely, a Györfi utca és a Körmendi út sarkán. Jola.hu.
15: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
16: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
18: Disco!
19: Disco Show.
20: A rádió DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
21: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Rádió 1 esti showja, a Diszkosit. Innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. A stúdióban 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
22: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül is itt vagyunk veletek, egészen este 9-ig.
23: Ladies and gentlemen, madame and herman, messi, hölgyem és uraim, milyen tiszteletlen érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek a végéig.
21: Kezdünk is, méghozzá Csepeliesen, vagyis jön a Bambolé, a Rádió 1-en a Diszkositben az igazi mai slágerek között. Ezt küldöm DJ Junior menedzseltjeinek. Alex Kenji jó voltából. Sok szeretettel.

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és úgy tűnik, hogy ideig meg így lesz, minden este 8 és 9 között Diszkosit, és idén is lesz természetesen születésnap, ezt már mondom előre, december első hetében fogjuk ünnepelni a 21. születésnapját a Diszkosit Radio Show-nak.
1: És egyébként egy csomó Diszkosit aktivizáció van, majdnem annyi, mint a tavaly évben, a tavaly év volt a rekord, ugyebár 30 aktivizációnk volt, most ott vagyunk valahol a 28-29-nél, de a jövő héten most már tényleg kikerül minden, mert hát ugye már van olyan, amiről igazándiból nem beszélhetünk, ami a jövő hetet érinti, de egy biztos, hogy ott leszünk a Strand Fesztiválon is, ám már Attila nélkül a jövő héten az elejétől a végéig.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik Hugel, illetve ahogy a franciák mondják, Hugel, David Guetta, French Montana, meg a többiek, ez a Shine a Diszkositben, természetesen Vincent Jouvelben.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névlaposok ma többek között az Ipolyok, Áldáskák, Beniták, Elenák, Gerdák és Hippolitok, ne röhögjetek rajtuk lézős. A szülőnapos pedig az ismerősöm közül Niederkirchner Antal, vagyis DJ Antonio, Bodasz Martin, Pintér Tamás és Sára Mikál. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Antoniót Isten éltesse, én is köszöntöm őt nagy szeretettel. Annyit akartam még mondani, hogy nem az ünnepeltek röhögünk, hanem rajtad, hogy abszolút. Amikor így a telefonodon nézed, akkor van ez a mozdulat, hogy így szét kell húzni, na azt egy sűrű
2: használod. Minél nagyobb legyen.
1: Nem, én mindig csak egyszer, de akkor teljesen.
2: Mutasd meg, akkor a betűkkel.
0: De nem értem, van szemüged, miért nem veszed?

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkos hit rádió show több mint 20 éve, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és egyébként térjünk már vissza egy egészen picikét még az Óbudai szigetre, illetve a DJ Oti showra. Hatalmas szeretettel és figyelemmel fogadtak az emberek, szinte minden szavunkat, utasításunkat, kérésünket követték, és ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Hát, hogy elviseltek minket ebben 35 percben.
1: Igen, szerintem jól bírták nagyon, diszkosítás slágereket játszottunk, régi nagy kedvenceket, egy-egy újat belecsempészve. Én azt gondolom, hogy a Balázsnak a showját, ugye a DJ Otit jól előkészítettük, pont ahogy kellett, és egyszerűen annyira várták az emberek, hogy bulizzanak, hogy ez a 65 ezer ember az egyszerűen extázisban volt. Jó hosszú volt a kifutó például, és sokat futkároztunk kifele, de nagyon jól éreztük magunkat. Én komolyan mondom, hogy nagyon jó érzés volt ennyi emberről játszani, mert azért sok nagy buli játszottunk, de nyilván 65 ezer ember az 65 ezer ember.
2: Nagyon durva visszajelzéseket kaptam egyébként az emberektől. Egyöntetően mindenki azt mondta, hogy a mi szettünk alatt fáradtak el a legjobban, mert hogy folyamatos, hát majdnem olyan volt, mint egy ilyen aerobik óra, mindenféle feladatokat adtam nekik, de hogy nagyon-nagyon imádták, és tényleg óriási büszkeség volt, hogy a legnagyobb ováció egy magyar dalra jött meg, én annak nagyon-nagyon örültem, én őszintén megmondom, én pont a tömeggel szembe voltam, és akkor meghallottam ezt a sikort, a sírás kerülgetett, és inkább akkor így fogtam magam, azt besétáltam, hogy majd ott inkább pityergek.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, érkezik az egyik legújabb Essential Kelly-től, a Milkshake 2026-os Essential Mix-e.

0: Ez rádió egy esti soja a diszkosít rádiósó, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrien színnől zenékkel, bár ányatil a mixe, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, még egy picit magamnál tartva a szót, én most szombaton játszom egyetlen egy helyszínen, méghozzá Bélmegyeren, egy nagy fesztiválon fogok több ismert magyar lemezlovas társaságában pörgetni, úgyhogy odaérkezem majd hajnali fél kettő tájékán.
1: Ha már itt tartunk, akkor én szombaton várok mindenkit majd sok-sok szeretettel már egészen korai órákban Jászszent Andráson, utána pedig megyek az est végén, de még mindig szombaton a Szeledítóhoz szórakoztatni, szóval tessék oda megérkezni. További információk a Hanvai PG Fanclub Facebook oldalon.
2: Most pedig megyünk tovább Paulo Kempfert és Markus Schulz dalával, a Not Over Yet Bissen Semmixével, itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pizsivel, búcsúzunk is egyből ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren fogok majd pörgetni, és minden eredeti valódi DJ Juniorral is elérhető a YouTube csatornámon. Ráadásul holnap este émixelek 8-on majd itt a Rádió egyen, illetve hétvégén érkezik a Swedish House Mafia és Licky Lee Happiness is So Sad című dalának DJ Junior remixe YouTube csatornámra, meg egy Alex Kenji Bambolé DJ Junior remix is, úgyhogy csekkoljátok a csatornát és kövessétek be, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, búcsúzom, szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel, Jász Szent Andráson, utána pedig a szelídító partjánál. Vasárnap, ugye az elmúlt vasárnap kikerült egy DJ ot is diszkosítás videó, aztán kikerült kedden is, és ma este is az utolsó erről a partiról, benne van ugyebár mindenjönnek egyik legnagyobb szerintem diszkosít partjának Sikolya, tessék csekkolni a TikTok csatornámon, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: A héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés, ma Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, holnap Balatonfűzfő játszom a Bob pályán, a többi diszkosít és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
7: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
8: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
9: www.masterpartner.hu.
8: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
11: Aló, jó reggel, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Saikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
10: Ő jó, adom.
11: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
12: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
10: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
11: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
10: Vigyázz magadra! Nem. Örülünk, hogy beszéltünk.
11: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 000-et.
10: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
12: Megvan, Csefu!
13: Esküszöm, ne!
10: Hagyjál már!
13: Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsani!
10: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
14: Sziasztok, sziasztok!
10: Te vagy az igazi Csefu?
14: Én vagyok az igazi Csefu.
10: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
14: Kék.
10: Így van, hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
14: Hát régi barátom.
10: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
14: Nem, láttam milliárd. Hogyan? Számat sem tudom különben.
10: Jaj, nem tudod a számát sem.
13: Hát nehéz lesz.
12: De hogy lettél Csefu?
14: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
10: jó, vigyázz magadra!
14: Jó, vigyázz!
13: Mi történt?
10: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regán Lili, háromszoros év DJ győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Minden este a Rádió 1 stage-en. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a Rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

brains.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban is a Rádió 1 stage-en. Reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt, és hát a strandon fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is My Radio

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
5: www.masterpartner.hu.
4: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
7: Aló, jó reggelt, szivárok, mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevettük Sajikám az ABC-be, két pontos is olyat meg is rendeltünk, azon nyomban.
6: Jó, adom.
7: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
8: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
6: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
7: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
6: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk.
7: Vigyázzatok ti, és küldöm a 13 000-et.
6: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
8: Megvan, Csefu!
9: Esküszöm, ne!
6: Hagyjál
9: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsad!
6: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
10: Sziasztok, sziasztok!
6: Te vagy az igazi Csefu?
10: Én vagyok az igazi Csefu.
6: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
10: Kék.
6: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
10: Hát régi barátom.
6: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
10: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
6: Jaj, nem tudod a számát sem.
9: Hát nehéz lesz.
8: De hogy lettél Csefu?
10: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
6: jó, van, Csefu, vigyázz magadra!
10: Jó,
9: mi történt?
6: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Mi volt az igazi Csefut?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lilia lemezjátszói mögött. Hugh Girl érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Move Into The Sun, Imael Angel-lel és Hugh Girl-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regál Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. The way.

0: James Hype és a Don Fék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: A Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Rádió Show-ban a Rádió 1-en. Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire. Ebből jövünk éppen kifelé. Miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Sam Felt közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to The World is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Ma JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu. Az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak. Nem sokára hozom Cookie újdonságát, de itt lesz Shakira, Kamrád. Most pedig a Fastboy, ez a Good Life.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. A legnagyobbak szólnak továbbra is, és nagyon fontos, várom az üzeneteket, 0620-311-111. És ahogy mondtam, a legnagyobbak, mert hogy Billie Eilish után Shakira, és az a dal, amit egész évi alatt hallgattunk, de imádtuk, és azóta is a Die Die az igazi mai slágerek között.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de weekend után kamrád a fogyadásban, az mindenképpen közös bennük, hogy nagyon szeretik a gyökereiket. The Weeknd is még sokszor visszatér a szülővárosába, kamrád pedig konkrétan nem is hajlandó elköltözni onnan, akármennyire is, ez egy német kisebb település, egy pár ezer fős település, mind a mai napig ez a központja, oda kötik a barátai, és azt mondja, hogy itt tud a legjobban alkotni. Ilyen nagy kedvenceket is, mint ez, kamrád is, a HG

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy fontos, ma is lesz játék, a szegedi ifjúsági napokra páros belépőket lehet nyerni a rádió 1-től, ő pedig Dolcsi a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazit.

hétre, amik között egy igazi nyári favorit most a kezdésben, Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát és jó munkát, akinek melóznia kell!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

De vagy kedvenc! Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a Rádió egy DJ-je Lotfi Beggy Freddyvel közösen a Pain and Glory pörgött, Beggy pedig természetesen ott lesz a szegedi ifjúsági napokon is, amire páros belépőket lehet nyerni tőlük ezen a héten. Ma még figyeljük Attist és Gergőt, mert hogy ők pörgetik ki a jegyeket. Nem pedig az újabb nagy kedvencet indítom Hypatontól, Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt csak igazi mai sláger megy, és egy igazi fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, a fogyarásban pedig egy igazi újdonság Loi-tól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, óriási koncerteket csinál, de pont most nyilatkozta, hogy ha bár nagyon imádja a koncerteket, a legnagyobb élmény most, hogy egy csomó fesztiválon fellépőként is ott van, és ez neki az igazi siker. Hát meg közben nyilván ez a dal is, amit indítok, a legújabb a slágerlisták éléről Loi-tól, David Puentes-zel, a Golden Summer Rita Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, és az megvan, hogy a tegnapi nap a balkezesek világnapja volt? Csak mondom. A Why Don't We Jön, ez a Fall in a rádió egyen. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.